Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta, Bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, józan ékszolnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már mint turnézott, Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
2: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazás közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All.

Székhez tartozik, és a Swiftifilus tailoré, a Swiftifilus amatőr, a Swiftifilus intrepidus és a Swiftifilus poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy másodjára világsiker lett a dalból. Turn the lights off, DJ Dark remixében hozom Kero dalát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Martin Garrix a folytatásban, aki második lett a DJ meg Top 100 listán, és tizedik lett a Rádió 1 Top 50-es listán ez a dal, az Ed Sheerannel közös Repeat It, aki lecsúszott volna róla tegnap, vasárnap 3-tól ismét Rádió 1 Top 50.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen idiom klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna a 37. születésnapját, két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindez 29 éves koráig érte el. 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Tim Bergling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Több helyen is felcsaptak a lángok Veszprém megyében, új energiatároló rendszert adtak át Gannán. Felhős időre számíthatunk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen egy személyautó gyulladt ki, a lángokat a helyi önkéntesek fékezték meg, mielőtt az ajkai hivatásos egység megérkezett. Kővágó őrsön az erdő ajnövényzete égett két gócpontban, míg Tapolca és Sümeg között falevelek kaptak lángra egy erdős területen. Cseszneken egy családi ház kazánházában papírhulladék gyulladt meg, de a lakók még a tűzoltók érkezése előtt eloltották a tüzet. Egyik esetben sem történt személyi sérülés, közölte a katasztrófa védelem. Úttörő energiatároló rendszer kezdte meg működését Gannán. A több mint 820 millió forintos beruházásban egy napelemes erőművet kapcsoltak össze egy különleges folyékony elektrolittal működő energiatárolóval. A technológia egyik nagy előnye, hogy a napközben megtermelt többletenergiát hosszabb időre el tudja tárolni, így az később a nagy fogyasztás idején is felhasználható. A rendszer tervezett élettartama megfelelő karbantartással akár 25-30 év is lehet, víz alapú elektrolitja miatt pedig a tűz kockázata is alacsonyabb a hagyományos lítium-ionos megoldásokénál. A gannai fejlesztés az országos villamos energiahálózat kiegyensúlyozását is segítheti, tudta meg a Vehír. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek.
2: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Éjszakára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is. A csapadék elkerüli térségünket.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmaznunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell a gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatást, és itt mellékhatások fokozott meg megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Igazán korán kelőknek is. A mikrofonnál meglepetés, Király Tamás helyett Kismárti, és egy olyan dalt hozok, ami annyira nem volt szerintem meglepetés tavaly szeptemberben, hogy megnyerte a rádió egy top 500-at, viszonylag friss is volt egyébként. Lady Gaga és az Abrakadabra, és hát torony magasan verte a mezőnyt, úgyhogy az azt követő hétvégén Lady Gagát ünnepeltük. Na de hogy ki lesz most a győztes? Ezt mi nem tudjuk, jöhetnek a voksok, top 500

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát éregre is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játszunk

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

is next. Rádió S csak igazi mai sláger megy. Igazi nagyágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépő párosa. Olyan mashup dalokat köszönjük,

egyik nagy kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life, Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Igen, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Uniós védelmet kaptak a nivegyvölgyi borok, repülő rókát is lencsevégre kaptak a Bakonyban, szentek költöztek az Ajkai könyvtárba. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Uniós oltalmat kapott a nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. A kezdeményezésen 2018 óta dolgoztak, az Európai Bizottság pedig most hivatalosan is bejegyezte a nivegyvölgyi földrajzi jelzést. A védelem többek között Balatoncsicsó, Monoszló, Szent Antalfa, Tagyon és Zánka meghatározott szőlőterületeire terjed ki. A térség 8 termelője közben közös bort is készített, amely 86 pontot szerzett egy nemzetközi versenyen. Az uniós oltalommal a nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól európai szinten is védett, írja a Veol. Repülőróka, sugdolózó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakonyerdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a Bakonyt járva örökítették meg. Az állatvilág ritkán látható, olykor kifejezetten humoros pillanatait. A 19 képből álló válogatásban szarvasok, őzek és vaddisznók mellett madarak, rovarok és apró erdei állatok is szerepelnek. Lencsevégre kaptak madártáncot és rókagaloppot is, a felvételekkel pedig az erdei élővilág sokszínűségére is szeretnék felhívni a figyelmet. A teljes fotósorozat a Veol galériájában látható. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. A tárlaton olyan alkotások is láthatók, amelyek egy korábbi olaszországi bemutatkozásra készültek, ahol 30 magyar művész munkáit mutatták be. A könyvtárban az egyik oldalon szenteket, a másikon magyarországi szent helyeket megörökítő grafikák kaptak helyet. A kiállítás az Országos Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódva nyílt meg, és november 15-éig látogatható Ajkán, írja a Megyei Napilap. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Éjszakára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is. A csapadék elkerüli térségünket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés. Kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Egy menő olasz house DJ dalát már bekészítettem, azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Az állatkert vette át a veszprémi menhely működtetését, megújul a pápa szélsárkányút egy szakasza, ingyenes egészségügyi szűrésekkel járják Veszprém megyét. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A veszprémi állatkert vette át októbertől a helyi állatmenhely működtetését. A város döntése alapján mostantól a híres létesítmény szakmai hátterével és állatgondozóival biztosítják a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását. A tervek szerint a támogatókkal és partnerekkel együttműködve a gazdára váró állatok örökbeadását is segítik. A menhely számára új hivatalos Facebook oldalt is indítottak, ahol a védencekről és az örökbefogadási lehetőségekről is tájékozódhatnak az érdeklődők. Tudatta a veszprémi állatkert. Teljes körű felújítás kezdődhet a pápa szél sárkány összekötő út csak nem 4 kilométeres szakaszán. A Marcaltő és Várkesző területét érintő részen nem egyszerű kátyúzás lesz. Új alapréteg és aszfalt készül, megújulnak a patkák, a jelzőtáblák és a burkolati jelek is. Korszerűsítik a buszmegállókat, ahol akadálymentesített peronokat alakítanak ki. Ahol lehet, az utat is kiszélesítik, hogy az autóbuszok biztonságosabban félre tudjanak állni. A munkálatok várhatóan 2027 elején vagy tavasszal indulnak, tudta meg a megyei heti lap. Ősszel ismét több településre eljut a Veszprém-Balaton Európa Sport régiója ingyenes egészségügyi szűrőprogramja. Októberben és novemberben 12 Veszprém megyei helyszínen várják az érdeklődőket. Az első állomás Balaton udvari volt. A vizsgálatok között vérnyomás, vércukor és testösszetételmérés is szerepel. Emellett személyre szabott életmód tanácsokat is kérhetnek a résztvevők. A programmal elsősorban a kisebb településeken élők számára szeretnék könnyebben elérhetővé tenni a szűrővizsgálatokat. A további helyszíneket és időpontokat a sportrégió felületein teszik közzé, írja a Vehír. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb, éjszakára 11 fokig hűlhet le a levegő, jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk, többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: long time.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest Pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a rádió egy legfrissebb hírei.
1: Több helyen is felcsaptak a lángok Veszprém megyében, új energiatároló rendszert adtak át Gannán. Felhős időre számíthatunk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen egy személyautó gyulladt ki, a lángokat a helyi önkéntesek fékezték meg, mielőtt az ajkai hivatásos egység megérkezett. Kővágó őrsön az erdő ajnövényzete égett két gócpontban, míg Tapolca és Sümeg között falevelek kaptak lángra egy erdős területen. Cseszneken egy családi ház kazánházában papírhulladék gyulladt meg, de a lakók még a tűzoltók érkezése előtt eloltották a tüzet. Egyik esetben sem történt személyi sérülés, közölte a katasztrófa védelem. Úttörő energiatároló rendszer kezdte meg működését Gannán. A több mint 820 millió forintos beruházásban egy napelemes erőművet kapcsoltak össze egy különleges folyékony elektrolittal működő energiatárolóval. A technológia egyik nagy előnye, hogy a napközben megtermelt többletenergiát hosszabb időre el tudja tárolni, így az később a nagy fogyasztás idején is felhasználható. A rendszer tervezett élettartama megfelelő karbantartással akár 25-30 év is lehet, víz alapú elektrolitja miatt pedig a tűz kockázata is alacsonyabb a hagyományos lítium-ionos megoldásokénál. A gannai fejlesztés az országos villamos energiahálózat kiegyensúlyozását is segítheti, tudta meg a Vehír. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölte jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Éjszakára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is. A csapadék elkerüli térségünket.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál Király Tamás helyett Kis Márti. Tamásnak jó pihenést. A folytatásban pedig David Guetta, aki megnyerte a héten a DJ Mag Top 100-as listát. Erről már ugye többször is beszámoltunk adásban. Többször megnyerte egyébként Guetta a Top 500-as listánkat is, amiben tuti, hogy egy csomó olyan dal lesz idén, aminek a szerzője vagy a társszerzője az a Ryan Tedder, a One Republic frontembere, aki ebben a dalban is énekel. I don't wanna wait, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: mostanási hírek után Taylor Swift és az Opelite a The Life of a Showgirl albumról az egyik legbájosabb dal, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Uniós védelmet kaptak a nivegyvölgyi borok, repülő rókát is lencsevégre kaptak a Bakonyban, szentek költöztek az Ajkai könyvtárba. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Uniós oltalmat kapott a nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. A kezdeményezésen 2018 óta dolgoztak, az Európai Bizottság pedig most hivatalosan is bejegyezte a nivegyvölgyi földrajzi jelzést. A védelem többek között Balatoncsicsó, Monoszló, Szent Antalfa, Tagyon és Zánka meghatározott szőlőterületeire terjed ki. A térség 8 termelője közben közös bort is készített, amely 86 pontot szerzett egy nemzetközi versenyen. Az uniós oltalommal a nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól európai szinten is védett, írja a Veol. Repülőróka, sugdolózó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakony erdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a Bakonyt járva örökítették meg. Az állatvilág ritkán látható, olykor kifejezetten humoros pillanatait. A 19 képből álló válogatásban szarvasok, őzek és vaddisznók mellett madarak, rovarok és apró erdei állatok is szerepelnek. Lencsevégre kaptak madártáncot és róka galopp is, a felvételekkel pedig az erdei élővilág sokszínűségére is szeretnék felhívni a figyelmet. A teljes fotósorozat a Veol galériájában látható. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. A tárlaton olyan alkotások is láthatók, amelyek egy korábbi olaszországi bemutatkozásra készültek, ahol 30 magyar művész munkáit mutatták be. A könyvtárban az egyik oldalon szenteket, a másikon magyarországi szent helyeket megörökítő grafikák kaptak helyet. A kiállítás az Országos Könyvtári Napok program sorozatához kapcsolódva nyílt meg, és november 15-éig látogatható Ajkán, írja a Megyei Napilap. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Északára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is. A csapadék elkerüli térségünket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy, és első osztályú remixek is, na hát most egy ilyet hozok a folytatásban. Tino Piontek, vagyis Purple Disco Machine, kedvenc drezdai DJ producerünk, aki egyébként már Grammy-díjas is pár éve. Új életet lehet a Hertz klasszikusában, a Wonderful Life-a. New Disco lett a melankolikus szinti popból, ezt is mondhatnánk, de hát már megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valamihez hozzányúl, az lilává, diszkó gömbössé változik, jön már is itt a Rádió Egyen.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Grammy-díjas kazak DJ Imanbek után egy Grammy-díjra jelölt várományos, díjvárományos Alex Warren és az aktuális kedvenc a Fever Dream 10 óra után, nem, 3 óra után, igen, vasárnap van, szóval 3 óra után top 50-es listánk is lesz, és abból kiderül, hogy hanyadik ezen a héten, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Én Kismert is jövök nem sokára, most pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Újj is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
7: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
8: 3 nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre művelődési központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre művelődési központban és a jegyértékesítési felületeken.
9: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
10: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a rádió egyen, minden

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Az állatkert vette át a veszprémi menhely működtetését, megújul a pápa szélsárkány út egy szakasza, ingyenes egészségügyi szűrésekkel járják Veszprém megyét. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A veszprémi állatkert vette át októbertől a helyi állatmenhely működtetését. A város döntése alapján mostantól a híres létesítményt szakmai hátterével és állatgondozóival biztosítják a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását. A tervek szerint a támogatókkal és partnerekkel együttműködve a gazdára váró állatok örökbeadását is segítik. A menhely számára új hivatalos Facebook oldalt is indítottak, ahol a védencekről és az örökbefogadási lehetőségekről is tájékozódhatnak az érdeklődők. Tudatta a veszprémi állatkert. Teljes körű felújítás kezdődhet a pápa szélsárkány összekötő út csaknem 4 kilométeres szakaszán. A Marcaltő és Várkesző területét érintő részen nem egyszerű kátyúzás lesz. Új alapréteg és aszfalt készül, megújulnak a patkák, a jelzőtáblák és a burkolati jelek is. Korszerűsítik a buszmegállókat, ahol akadálymentesített peronokat alakítanak ki. Ahol lehet, az utat is kiszélesítik, hogy az autóbuszok biztonságosabban félre tudjanak állni. A munkálatok várhatóan 2027 elején vagy tavasszal indulnak, tudta meg a megyei heti lap. Ősszel ismét több településre eljut a Veszprém-Balaton Európa Sport régiója ingyenes egészségügyi szűrőprogramja. Októberben és novemberben 12 Veszprém megyei helyszínen várják az érdeklődőket. Az első állomás Balaton udvari volt. A vizsgálatok között vérnyomás, vércukor és testösszetételmérés is szerepel. Emellett személyre szabott életmód tanácsokat is kérhetnek a résztvevők. A programmal elsősorban a kisebb településeken élők számára szeretnék könnyebben elérhetővé tenni a szűrővizsgálatokat. A további helyszíneket és időpontokat a sportrégió felületein teszik közzé, írja a Vehír. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Éjszakára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, én nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikába érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van, gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó, és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
2: Hát igen, láttunk már ezer ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
1: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
2: Jó reggel!
1: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
3: akkor
1: közel.
3: Akkor jó reggel!
1: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél nálunk, már hívtunk néhány témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
3: Többen dohányoznak a szobában, nem csak egy.
1: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik, azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
3: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy egészen már egy... Tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bepötyögi.
1: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
3: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmet, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt, képrögzítő, hangrögzítés, vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően.
1: Mikor...
3: Nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és ez egy folyamatába történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, és arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülőt órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
1: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
3: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárásban azon a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már a bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
1: De akkor te élet halál úra vagy.
3: Hát azért nem.
1: Hát
3: talán nem.
1: Hát most egy ilyen
3: nincs már halálbüntetés.
1: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és életúra vagy.
3: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
1: ismeretekben. Ah, és te ebbe egy pont
3: én egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
2: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül veled szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
3: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezért 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságvisszakértő, ezért a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és mégse volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy...
4: Föl se teszed, de hát
3: nem,
4: is
3: de a tapasztalatom az, hogy aztán öt kérdés múlva, amikor nem veszi észre, akkor... már be lehet csempészni annak részkérdéseit, a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közli vele az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
2: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát, hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele elfoglalatlan
4: hogy nem ütöd
2: maradni?
4: Meg?
2: Igen.
4: Én, ha bemennék, hát, ugye, akkor paf!
3: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenkihez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát. Végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
4: És mégse úgy ültél oda?
3: Nem, hogy én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladat, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem, ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult.
4: Volt már ilyen, hogy felálltál egy
3: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár ilyen.
4: Mi az, ami ezt kiváltja?
3: Hát például az, hogyha egy ismerősemet küldik el, hogy vizsgáljam.
2: Jelő!
4: Te vagy a szomszéd!
3: Igen. Vagy hogyha például valami rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
4: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
3: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abuzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
4: Igen.
3: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
2: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
3: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy ha két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta. A másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy oda jött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne van, hogy a pincér oda jön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
2: Tehát az, aki hazudik, aki pontosan ugyanazt...
3: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
4: azt az mindig ugyanúgy mondja egy kis verset.
3: És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket. Leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával.
4: Tehát,
3: hogy
4: rögtön.
3: Neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni ezt a feladatot. És így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szemben, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyéb. A felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha ebben erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
4: Mi van a fehérben?
3: Ugye? Hát a fehér elefánt van a fejedben. Igen,
4: de egy ekkora.
3: Hatalmas fehér elefánt, látom, ki is lógott a füleden, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgosítani fogsz. Ha én rákérdezek amire te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
2: Csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések, van, hogy mi az, ami még segíti a munkádat.
3: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyeri a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt a mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
4: Ez most megint, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
3: Igen, mert ez a teszt.
4: Kiherélnék a tesztet.
3: Igen, aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép. És ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció beszélgetés interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk. A
4: ezeket hivatalosan nem használhatod?
3: Nem, ezt nem én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
2: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok? Tehát ezt hogyan
3: lehet elkülönteni? Több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mit, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, igen, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
2: Találkoztál más sorozatgyilkossal?
3: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. Egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy három...
4: Mi az, hogy össze van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
3: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt mindjárt látod is, megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is, valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
2: És ez az ember, ez milyen?
3: Ez megfelelt neki. De négy embert ölt meg, a családját írtotta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadt a testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az imeiben van.
2: De zavart? Tehát, amikor leülsz vele beszélgetni, akkor mit látsz a szemében?
3: Nem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez, ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni, hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehérházat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
4: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
3: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. A munkám, tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
2: Tabu,
3: az, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk divatos, van,
4: igen,
3: nagyon divatosak
4: lettek ezek, de értjük.
3: Mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így mondom.
4: Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, igen, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer.
0: Jó,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Több helyen is felcsaptak a lángok Veszprém megyében, új energiatároló rendszert adtak át Gannán. Felhős időre számíthatunk. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak.

0: szerkezte meg működését Gannán. A több mint 820 millió forintos beruházásban egy napelemes erőművet kapcsoltak össze egy különleges folyékony elektrolittal működő energiatárolóval. A technológia egyik nagy előnye, hogy a napközben megtermelt többletenergiát hosszabb időre el tudja tárolni, így az később a nagy fogyasztás idején is felhasználható. A rendszer tervezett élettartama megfelelő karbantartással akár 25-30 év is lehet. Víz alapú elektrolitja miatt pedig a tűz kockázata is alacsonyabb a hagyományos lítium-ionos megoldásokénál. A gannai fejlesztés az országos villamos energiahálózat kiegyensúlyozását is segítheti, tudta meg a Vehír. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
1: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölte jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek.
0: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Északára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is. A csapadék elkerüli térségünket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai slágermegy.
1: Történnek ki, gyerekek, nem tudom, olvastátok-e, hogy itt nagy készülődés van, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá, sportszakmailag, emberileg, mindenhogy. Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága. Uh-huh. Ugye ez egy Medián legfrissebb szeptemberi felmérés szerint, ugye, hát 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon.
2: Én nagyon mérges vagyok.
1: Te mérges, hogy beszéljük át, hogy miért. Az olimpiai rendezés teljes mértékben támogatja, vagy inkább a támogatja a válasz, megkérdezettek összesen. 64%-a válaszolt igennel, mondta Hannendre, és ugye ezt 2021 őszén készítették az elsőt, és azóta javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése, hogy itt miről is van szó valójában. Itt arról van szó, hogy megkérdezték az embereket, nagyjából 1000 vagy 2000 főt, hogy mit gondolnál arról, hogy mennek annyira rendben a dolgok itt Magyarországon, hogy olimpiát kell rendeznünk. És hát ugye itt nincs még azért kész koncepció, nagyon sok ország nevez még mellettünk, de hogy szeretik az emberek, és szeretnének olimpiát. A kérdés azért az nagyon érdekes, hogy mit tesznek föl az embereknek, ugye? Tehát mi a kérdés? Egyetérte, támogatja, tudja, hogy ez esetleg mennyibe kerül?
2: Ön szeretné, hogy 2036-ban legyen Magyarországon olimpia?
1: Igen, szeretné.
2: Szeretném.
1: De elhangzik-e aztán...
2: Egyébként tudja, hogy mennyibe kerül?
1: Egyébként van arról fogalma, hogy ez mennyibe kerül. Ugye itt nagyon sok minden elhangzott azóta, hogy ez egy városfejlesztő olimpia lenne, hogy itt nem arról van szó, hogy stadionokat építenek, hogy transzparens lenne a költségvetés, hogy korrupciómentes legyen. Tehát amit itt az olimpiával az utóbbi években azért megvádoltak az olimpiai rendező országokat, meg magát az olimpiai bizottságot is, itt mennyi pénz folyik el, meg mennyibe kerül, meg mekkora ráfizetés, meg hogy ebbe országok, városok mentek tönkre, az itt most nem lenne, mert hogy valamilyen más szellemiségben csinálnánk mi a meglévő infrastruktúrák fejlesztésével az olimpiát.
3: Úgy, hogy mit csináljuk, egyébként nagyon szerintem jó a dolog,
1: igen,
3: hogy mit csináljuk, de egy csomó versenyszám az nem nálunk lenne.
1: Na, az egy következő kérdés, hogy hova visszük, igen.
3: Nincs, mit tudom én, milyen stadionunk, ami kéne, de nem építünk, hanem azt mondjuk, hogy Szlovákiában van, vagy Ausztriában van, akkor az a szám az ott megy le.
1: Aha. Mert ugye itt a kutatás azért az arról szólt, hogy ugye mondjuk lehet, hogy nem épül olimpiai falu, ez kérdés, hogy mennyire tudják az emberek, hanem használják a diákvárost, fejlesztik az infrastruktúrát, egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, korszerűsítése is. Ha

0: Még benne van a kérdésben, akkor erre én is azt mondom, hogy rendben van, én ezt szeretném. Legyen olimpia, milyen jól hangzik, nem? Na és itt most kiderült, hogy egyébként a 39 versenyhelyszín van, de hogy 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon. Ugye? Tehát mondjuk szörföt nehezen tudunk rendezni.
1: Igen. Az majd Portugáliában lesz.
0: Az majd el Portugáliában, igen. És hogy vinnénk egy csomó mindent máshova, vagyis Bécsbe elvinnénk a kosárlabda meccseket, ez most még csak egy koncepció, nem végleges terv. Nyilván 29-ben van döntés, még egy csomó mindent be kell adni. A futball egy részét Szlovák Szlovákiába, a lovaszlámok számokat is Szlovákiába, a szlalomkajak, szintén menne valami Szlovénia vagy szlovák helyszínben, elvinnék a szörfös versenyt Portugáliába, amit te mondasz. Tehát lenne egy olimpia, de bizonyos helyszíneket szétszórunk, és nem építünk stadionokat. Na ki mit mond? Kíváncsi
2: vagyok. Évek óta megy ez, sőt évtizedek óta, ugye, hogy mennyi pénzt csesznek el egyes országok, és hogy te is mondtad, ebbe bele is pusztulnak, érted, ország költségvetések, meg város költségvetések is, tehát hogy ez nem úgy kellett tűnik.
0: Országok fajta, mentek tönkre, igen.
2: Igen, tehát hogy tök jó szerintem ez a fajta dolog, hogy akkor ezt hozzuk ki a lehető legkevesebb pénzből, de hát itt írja a hallgató, hogy alapvetően rossz volt a kérdésfeltevés, mert úgy kellett volna, hogy ön szeretne a városában egy 42 kilométeres lezárást, amikor nem tud parkolni, nem tud kijönni, és ráadásul afrikai színesbőrűek futkoláztak az utcán. Mi lett volna a nem!
1: Engem minden alkalommal olyan szinten csesz föl, amikor napirendre kerül ez a kérdés.
2: De miért?
0: De mi? Hogy...
1: Tehát most egy kicsit tegnap így utána néztem ezeknek a számoknak. Tehát Párizsi olimpia most úgy, hogy meglévő infrastruktúrára építettek, 4000 milliárd forintba került, 4000 milliárdba. Ezt a magyar gazdaság, a magyar költségvetés elbírná? És hogyha azt mondod, hogy oké, mert együtt jár városfejlesztéssel, építenek hidakat, Dunahidat, rendbe hozzák a hévet, a Ferihegyi vasútforgalmat, oké, rendben. Na de ezt, ha 36-ig meg kell csinálni, tehát ezeket a beruházásokat a mindenkori költségvetéshez igazítják, és szakaszosan csinálják 15-20 év alatt. Itt viszont van egy erőltetett menet, és az erőltetett menetnek mindig az a vége, hogy bele kell gyorsulnunk, ez növeli a költségeket, elvonja a munkaerőt. Ki fog építkezni Magyarországon? Hol fognak? Honnan lesz az a
2: munkaerő? Hát az építőipar most pont ráér. Tehát, hogy ott nagyon nagy baj van, hogy nincs meló. Tessék, itt van egy válasz erre. Tehát most már egy éves ír mindenki, vagy kettő, hogy az építőipar földbe árt. Tessék, munkát.
1: Oké, de ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni, és ezek a források ebben a pillanatban nem állnak rendelkezésre. Honnan fogod lecsípni ezt a pénzt úgy, hogy ezt az egészet 10 év alatt, tehát egy határidő alatt behozott?
2: Tudjuk-e, és hogy akkor mennyit hozott vissza Párizsnak?
1: Őt gyakorlatilag majd, hogy nem null szaldóra hozták ki. Az egyetlen nyereséges olimpia, az a 84-es Los Angeles-i olimpia volt.
2: De nem
1: volt,
2: kell mindenki... neki nyereségesnek lenni, hiszen kaptál érte új utakat, kaptál érte új létesítményeket, a nyereséget így is tudod mérni. Tehát igen, ha Párizs ez... nullára, ha mi is kihozzuk nullára, de lesz belőle jó útunk, amire fél óra előtt itt pempögtünk, hogy miért szarok az utak, ha mondjuk ezt megcsinálják belőle, ha csinálunk például egy olimpiai falut, ahol a sportolók laknak, és aztán az olimpiai faluból mondjuk kollégium lesz, vagy munkásszállás, vagy rászorulóknak szállás, itt a nyereség.
1: Nálunk minden alkalommal nagyobb gazdasági kapacitással bíró országok, akik rendezték ezeket a rendezvényeket, tehát az olimpiát, mindig kb. 100-170%-os plusszal zártak. Tehát
0: hogy
1: nagyon tartották magukat a költségvetéshez, és mindig több lett. A magyar gazdaság kibír egy 4000 milliárdos kiadást. Én értem, hogy építi az országimást, de egész egyszerűen ez tarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy vályok lakásban élnék a családommal, és igen, rohadtul kellene egy felújított fürdőszoba, és egyszer csak fogná a családfő az egész családot, és elköltöztetné egy 20 szobás budai kecóba. Igen, baromi nagy szükségünk lenne rá, de nem ilyen áron. Tehát, hogy ez olyan kiadással, olyan átcsoportosításokkal járna, amit egész egyszerűen szerintem a magyar gazdaság nem engedhet meg magának. És akkor nem beszélünk
0: arról... Nagyjából 2000 milliárd forintra becsülik a szervezőbizottság kiadásait. Itt most ez az új költségvetés. Hát aztán az kérdés, hogy mennyire szabadul el, mennyire tudják tartani. Általában ez túlszalad.
1: Oké, igen. Túlszalad. És ez az egyik, hogy akkor minden rendben megy. És akkor, ha Trump egy kicsit felemeli az ujját, és belül egy kicsit az Ormuzi sorosba, vagy jön egy ilyen asszály, ami elvisz a költségvetést, akkor mi van? Akkor megint kiesett 1000 milliárd, azt akkor honnan fogjuk
0: visszapótolni? Én megtennélek a No Olimpia kampány arcának. Szerintem jól kampányolsz.
1: De kilóg a seggünk gatyánkból, európai uniós pénzeket várunk, hogy túléljünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy olimpiát rendezünk. De mi a Van vagyunk.
0: Más téma, hogy nem tudja egy felhúzni magát. Nem tudtam, hogy ez pont ez verik ki a biztosítékot.
1: Bosszant meg, tudjátok, az is olyan érdekes, hogy rengeteg turistát várunk. Itt volt a BL. Megérkezett 100-150 ezer ember. Behalt tőle a turizmus, mert hogy nem volt annyi férőhely, illetve elszabadultak.
0: De elszabadultak az erbe, azért lehoztuk, mindenki drágán megvette a szállás, okay. Az infrastruktúra kibírta, a reptér lehozta, tehát hogy igazából azért megoldottuk.
1: Oké, okay, de az olimpia idejére több millió turista érkezne Magyarországra. Ezt a több millió embert te hova szállásolod el? Érkezne? Persze, építünk szállodákat. Utána az ki fogja fenntartani, ki fog oda menni szállni? Tehát, hogy egy csomó olyan költség van, egy csomó olyan kiveledés van.
2: Hosszú lesz belőle. Érted?
0: Na mindjárt megkérdeztük, várj, mert itt van Gyulai Zsolt, csak ugye az ellenoldalt elmondja. De mondja. Figyelj, és szerintem te vagy az arc.
2: Az
0: olimpiára ott vagy. Látom, hogy viszed az átadat. Igen, igen. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, úgy érzem, a társadalmi vitát lefolytattál.
0: Igen, igen, azt mondom, hogy pont ilyen ellenérvek nyilván a másik oldalon szembejönnek naponta veled. Hogy áll most a dolog? Több ország van, aki pályázik, tényleg pályázunk? Tehát ez most egy komoly elhatározás?
3: Tisztázunk valamit, nincs pályázat.
0: Még nincs pályázat, tervek
3: van. Van egy úgynevezett társalgási folyamat, amiben 24 októberében Karácsony Gergellyel együtt bekapcsolódtunk. Alapvetően ugye nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, aki nem pályázik, hanem beszélget a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és alapvetően, igen, ahogy mondtátok, ez egy tájékozódási folyamat, ami jelen pillanatban tart 2027 márciusáig. Akkor lesz egy shortlist, ugye most megjelent 7 ország. Azért látjuk, hogy kiket választottak ki azok közül, akik itt a Continuous Dialogue-ban benne vannak. Elég rangos a névsor. De gyakorlatilag, amit beszéltetek, és ezzel nagyon vitatkoznék, alapvetően ez egy városfejlesztés és egy országfejlesztési projekt. Amiket említettetek, azokat Budapestnek nagyon régóta meg kell csinálni. És ezt igazán Karácsony Gergely tudja jól elmondani, mert ő aztán tényleg teljes mellszélességgel az olimpia rendezés mellett áll, mert ez egy gyorsító pályára állítaná önmagában az egész fejlesztéseket. Mi egy olyan olimpiai koncepcióban vagyunk érdekeltek, tanulva a régmúlt hibáiból, amihez nem kell sportlétesítményt építeni. Gyakorlatilag infrastruktúrát kell építeni Budapesten és a vidéken, amit amúgy is meg kellene csinálni.
0: És miből lesz erre költségvetés? Ez nem kicsit olyan, hogy nincs kajára pénzünk, de elmegyünk egy Mercedes szalomba autókat nézegetni? Tehát, hogy oké, hogy beszélgetünk, és tök, hogy beszélgessünk róla, de itt ilyen 2-3 ezer milliárdos költségvetésekről, kiadásokról beszélgetnek. Azért ez jelen pillanatban, meg az ország állapotában horror összegnek tűnik. Ez miből jönne be? Ez magántőke, vagy magánbefektetés? Hogy ki finanszírozná?
3: Alapvetően az infrastruktúrális fejlesztésekre megvan a pénz, hiszen a felszabaduló EU-s források, a Baross Gábor terv mind tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amik olimpiához meg kellene csinálni. Említettétek a diákvárost. A diákváros lenne, persze föl kell építeni a diákvárost, hiszen a fővárosnak szüksége van rá. Ez a diákváros 3 hétre olimpiai falu lenne, ugyanúgy, ahogy most Los Angelesbe, a UCLA-nek a kollégiumába fogunk lakni az olimpiai csapatok. Ugye 3-4 hétre kiköltöznek onnan a diákok, vagy nyáron kiköltöznek, a sportolók beköltöznek. Tehát az úgynevezett fenntartható olimpiára lövünk, és amit említettetek, igen, ez nem egy budapesti olimpia, Budapest centrummal, de húztunk egy 3-4 órás kört itt Budapest körül, amiben benne vannak más országok, hiszen felmértük azt, hogy milyen sportlétesítmények vannak a környéken, és ami nincsen, azt pedig megnézzük, hogy hol lehet még rendezni.
0: Azt csinálhatja a rendező ország, hogy odaadja mondjuk, nem tudom, Szlovákiának a szörföt meg a kajakot, mert azt mondja, hogy nálatok van olyan hegyi folyó, meg patak, csináljátok, ti mi rendezzük, de segítsetek ebbe be nekünk.
3: Mi arra kapcsolódnánk rá, hogy mi azt mondjuk, hogy olimpia másképp. Eddig másképp csináltuk, ugye a régi pályázat megbukott, pontosan azért, mert nem volt társadalmilag egyeztetve, nem mondtuk azt, hogy meg kell kérdezni az embereket, de az IOC is máshogy csinálja, igen, megengedi azt, hogy nem diktál feltételeket, hanem azt mondja, hogy van egy városfejlesztési terv, mint például Párizsban volt, és illeszétek ehhez az olimpiát. És alapvetően egy infrastruktúrális fejlesztési terv. Az egész magyarországi fejlesztéseket egy gyorsító pályára állítaná, nem igaz az, hogy ezek akkora pluszköltséget jelentenék. Természetesen a szervezéshez kell költség, de ez is majd kalkulálva lesz, februárban, márciusban nyilvánosságra fogjuk hozni. De én azt mondom, a fővárossal nagyon szorosan együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy olyan tervet kell készítenünk, ami mind a közvéleményt, mind pedig a kormányzatot meggyőzi.
1: Azt lehet tudni, hogy ez az olimpiai álom eddig nekünk így körülbelül mennyibe került, a hatástanulmányok, a mindenféle pályázatok, tehát eddig mennyibe fájt eddig ez az álom?
3: Az olimpiai bizottság csinálja ezt a saját költségén, semmi közpénz nincs benne, és ezek a tervek készülnek két év óta, sok szakértőt foglalkoztatunk, nem került semmiféle közpénzbe ez az a terv, illetve a koncepció, amin dolgozunk.
0: Tehát valójában arról van szó, hogy transzparens módon, stadionépítés nélkül itt egy meglévő összeget költenénk el arra, amire egyébként is elköltenénk, és egyébként is megcsinálnánk. Ez két hónapig, három hónapig átadja helyét az olimpiának, de egyébként ezek olyan infrastruktúrális beruházások, amik enélkül is el kellene, hogy készüljenek?
3: Így van, és alapvetően a koncepció erről szól, egy fenntartható, egy olyan olimpia, ami Budapest központú, most nem azt mondom, hogy a monarchiát állítjuk vissza, de a monarchiát Budapest központja mondjuk, tehát egy nagyon jó koncepció, ami tényleg használja a környező városokat, országokat, a szállás helyett is említettétek. Természetesen ehhez is igénybe kell venni a környező nagyvárosokat, és nem csak Budapesten lenne, hanem a vidéki városokban, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, tehát egy olyan olimpia, és ugye beszéltünk a kiterjesztéséről is, az elkövetkezendő két olimpia, Los Angeles és Brisbane sokkal nagyobb távolságokat hagy maga után, tehát olyan távol lesznek Brisbane-be is például a helyszínek, ami sokkal nagyobb, mint akár Bécs-Budapest távolság.
0: De azért ez egy tapasztalható tendencia, nem, hogy a városok már azért nem olyan számban jelentkeznek meg az országok, tehát kicsit most már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság így hálóval fogja a jelentkezőket, mert ugye azért nagyon sokan faragtak rá erre az olimpia nevezetű álomra, amiben egyébként a NOB nagyon jól járt, aztán a városok, országok meg ott maradtak.
3: Hát ezt megtáfolnám, mert 13-14 ország volt benne ebbe az úgynevezett Continuous Dialogue-ba.
0: És most akik akarják, most jelen pillanatban, én most egy szűkebb keretet olvastam.
3: Ez hétre szűkítették, tehát ez nem az, hogy ezek heten jelentkeztek, hanem az elmúlt két évben a párbeszédben gyakorlatilag heten maradtunk. És azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció. Ez a koncepció, amit a MOB közgyűlése eldöntött, semmiféle külső ráhatás nélkül, a MOB elnöksége megszavazta. Nekünk 130 éve a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez az álma, hogy valamikor legyen olimpia Magyarországon. Lehetett volna már 1896-ban, 1920-ban, Antwerpenben lett, pedig Budapesten lett volna, 60-ban is pályáztunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy az országnak fantasztikus dolog lenne, mindenki nyerne rajta, keresnénk rajta pénzt, és ez nagyon fontos véleményem szerint, de ezt mindenféleképpen a jövő év elején társadalmi vitára kell bocsájtani, és döntsenek az emberek, ismerjék meg az érveket, és ismerjék meg az egész koncepciót, tehát senki nem akar semmit ráerőltetni, de én azt gondolom, hogy itt a fővárossal egy olyan partnerséget találtunk, nem azt mondom, hogy a fővárosnak talán nagyobb szüksége van egy ilyen nagy ügyre, egy ilyen nagy nemzeti ügyre, de én azt gondolom, hogy mindig akkor fejlődött az ország, és akkor fejlődött a főváros is, akár a millenniumi ünnepségek alkalmával, amikor egy nagy ügy mögé álltunk. És az elmúlt 10-20-30 év megosztottsága után baromi jó lenne, hogyha egy olyan közös ügyünk, amivel mindenki egyetért. Természetesen nem fog mindenki egyetérteni, de az elkövetkező 10 évben lenne egy olyan magasztos célunk is, ami mindenkinek jó lenne, nem csak anyagileg, hanem lelkileg is.
2: Csak igennel vagy nemmel válaszolj, boldog után, hogy állunk a kabalafigura tervezéssel. Van?
3: Nagyon-nagyon messze vagyunk, 28-ba kell dönteni a kormányzatnak is, úgyhogy 29-ben lesz a döntés, addig eldönthetjük, hogy megyünk tovább, vagy nem megyünk. Az minden esetre nagyon fontos, hogy mindenki megismerje ezt a koncepciót, és győződjön meg róla, hogy ez most jó-e neki, vagy sem.
0: Hogy működőképes-e, vagy nem, vagy hogy jó-e, vagy nem.
3: Igen, igen.
0: Oké, okay. Csak egy rövid kérdés, még egy van. Csinált valaki hasonló szemlélettel már az elmúlt 10-20 évben olimpiát? Tehát ezzel a szemlélettel, hogy kidobálom más országba, gazdaságosan akarom, nem építek létesítményeket, tehát amit mondtál, Párizs hasonlóan gondolkodott? Rajtuk kívül?
3: Párizs hasonlóan gondolkodott, és Párizs nyereséges is volt. Egyébként említettétek, hogy hányan ráfaragtak az olimpiára, azért tudnék említeni okos országokat, Barcelonát, Sydneyt, Párizst is, fantasztikus olimpiát csináltak, a London is nagyon jó volt. Párizsban nagyon sok olyan létesítmény volt, ami ideiglenes volt, és utána visszabontották, fantasztikus helyeken volt az olimpia, tényleg nagyon jó volt. De ilyen, amit az IOC is akar, hogy régiók szervezzenek, ilyen még nem volt, és még azt szeretném hangsúlyozni, hogyha egy kicsit a lelkünkre is hatunk, hogy Budapest újra pozícionálása lenne a régióban, mert ez egy Budapest központú olimpia lenne, és a többiek igazodnának hozzánk. Szerintem ez a jövő szempontjából sem mindegy.
0: Zsolt, nagyon köszi, beszéljünk, ez még úgyis sok egyeztetés, sok párbeszéd lesz, úgyhogy fogunk még az ügy kapcsán beszélni. Köszi!
3: Köszi, sziasztok!
0: Köszi, hello! Zsoltnak a mobelnökének.

0: Gálili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Crinelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más.
1: Valaki más.
0: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatjárásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhezben lékelt használati utasítást.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
6: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
7: 3 nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre Művelődési Központban és a jegyértékesítési felületeken.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: A rádió egy legfrissebb hírei.
3: Uniós védelmet kaptak a nivegyvölgyi borok, repülő rókát is lencsevégre kaptak a Bakonyban, szentek költöztek az Ajkai könyvtárba. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Uniós oltalmat kapott a nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. A kezdeményezésen 2018 óta dolgoztak, az Európai Bizottság pedig most hivatalosan is bejegyezte a nivegyvölgyi földrajzi jelzést. A védelem többek között Balatoncsicsó, Monoszló, Szent Antalfa, Tagyon és Zánka meghatározott szőlőterületeire terjed ki. A térség 8 termelője közben közös bort is készített, amely 86 pontot szerzett egy nemzetközi versenyen. Az uniós oltalommal a nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól európai szinten is védett, írja a Veol. Repülőróka, sugdolózó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakony erdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a Bakonyt járva örökítették meg. Az állatvilág ritkán látható, olykor kifejezetten humoros pillanatait. A 19 képből álló válogatásban szarvasok, őzek és vaddisznók mellett madarak, rovarok és apró erdei állatok is szerepelnek. Lencse végre kaptak madártáncot és róka galoppot is, a felvételekkel pedig az erdei élővilág sokszínűségére is szeretnék felhívni a figyelmet. A teljes fotósorozat a Veol galériájában látható. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. A tárlaton olyan alkotások is láthatók, amelyek egy korábbi olaszországi bemutatkozásra készültek, ahol 30 magyar művész munkáit mutatták be. A könyvtárban az egyik oldalon szenteket, a másikon magyarországi szent helyeket megörökítő grafikák kaptak helyet. A kiállítás az Országos Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódva nyílt meg, és november 15-éig látogatható Ajkán, írja a Megyei Napilap. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Északára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is. A csapadék elkerüli térségünket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tamás küldte, jó reggelt zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 6:30.
2: Hoppá!
1: Itt van.
3: Hol vagy, Nagyi?
4: Nagyi!
1: Csak vicce.
3: Nagyi csak azt mondta, hogy ide jön, közben lement a presszóba.
5: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, mi? Ott de a botja.
4: Ülőszék.
5: De egy bottal.
1: Azt mondta,
5: ülőszék.
1: Pörögni is fog,
3: ha nyert. Hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
5: Csodálatos, de az csodálatos.
3: Retro kitelepülésen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségit neki, úristen.
5: Bár ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne ott áldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
3: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg
5: menjél
3: szék.
5: Még, Feri, ott
4: megyek, csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
1: Tüzet raktak
4: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
3: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik települőség, most már nagyik, akik ülőszékkel
4: jönnek.
3: Ennyi gyerekek, így múlunk
1: el. Minden változik.
4: Egy keresztnevet hadd kérni.
6: Ágnes vagyok.
4: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
6: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett, dolgozik,
3: és ott jó
6: a gyerekim.
3: Meg vagyunk, tízik, csak
4: a maga megfogta és jött.
6: Igen.
4: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
6: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
4: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
6: Gerincműtét után.
4: Akkor így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
6: Hát egy óra múlva szerintem itt lesz.
4: Addig meg kitart.
6: Ki? Még utána is maradok vele.
4: Kulcsa van?
6: Még nincs, de majd remélem lesz.
3: De lopok egyet.
4: De nincs,
3: de lesz, mindjárt kasztázok egyet.
5: Úristen, adjuk egy kulcsot, mert nem, most miért
3: tessék,
5: van magamának
3: kulcsot. Adjunk kulcsot.
1: Egyébként hát az van, hogy tegnapról maradt egy.
3: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk egy kulcsot adni, 10-re az egész STK ideért. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Duna Plázához. Jó, de egyébként egy
1: de szerintem akik itt vannak, azok egyet értenek azzal, hogy 73 éves nagyon már.
3: Guruljon a néni egyet, ha jól gurul a szőnyegen, gyerekek.
1: Vagy csak pörögjön.
3: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kult. Jó, meglátjuk természetesen. De figyelj, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
5: igen, ilyen. De hogy ki az, ki szereti a fiát még 73 évesen, hogy eljön hajnalba a kedvéért beállni a
4: mindenki.
5: Igen. Hát ez annyira
3: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, itt tudod, fejembőgés, helikopter.
4: Eldobni a széket.
3: Igen, eldobni a széket, minden. Úristen, de jó lenne. Ági néni eltök még Ferinek egy angolspárgát is beígért.
4: Bizonyám.
3: És megcsinálja.
4: Hát, Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
3: Nagyon jó, szeretjük.
4: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek, ugye?
5: Ne terrorizáld már Ági néni reggelizés közben.
4: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik most. Mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret esz. Kérlek, szépen Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik. Na. A világban így rend van. Na. Ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
7: Bármeddig.
4: De miért? Iskola, meg ilyesmi?
7: Szabadnap.
3: Oj, de jó, így kell.
1: Mi? Hány szülői igazolás van most?
7: 10.
1: Ó, arra.
5: 10, neki csak 5-öt adnak.
4: 10, és már most megvagyunk vele.
5: Ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
3: 10-et leigazolhatsz, ez szülőként?
1: Igen, szülőként.
5: Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
3: Egy évben 10-et. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
5: Irányjavaika!
1: Aztán jön a közveti orvos.
3: Igen, aztán följött egy orvos ismerős, hogy
4: tudja meg történik. Sok itt szeretitek?
8: Igen.
4: Melyiket? A pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
8: Mogyorós.
4: Hozom.
3: Ennyi? Nézd, hát ilyen meg. Egy rendes ember.
4: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
3: Amilyen öreg, szépen. Akkor a
4: csak egyet adok oda, a többi a miénk. Egyet.
3: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
4: Valahol ott van középen.
3: Nagyon
4: középen.
3: Jó.
4: Ez a katlan.
3: Jó.
4: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
3: Vidd magaddal az jó. Áldozatokat.
4: Jó. Hát akkor, 3, 2, na? 1, tessék.
3: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk. Ott a zene, add be a zenét közben. Add be. Hogy gurul? Hogy? Beszarok és gurul. Geniális. Nagyon jó.
4: Mi fáj szívem?
8: Nem vagyok olyan fiatal.
5: Ági néni nem ezt mondta.
3: Micsoda, hát nem hallottad? Így van, Ági néni itt 3-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Nagyon durva volt.
4: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
3: Jó, guruljon egyet.
4: Vagy nem önkéntes, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
9: Azt nem.
4: Látod? Na, ennél sokkal...
3: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
4: a... gyermeke, látod?
3: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
4: Na. A szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kis gyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza, zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő, és...
3: Figyelj, indul a zene, figyelj!
4: Gyerünk! Hát beszarsz!
3: Figyelj, és gurul, hallod?
4: Vissza is, vissza
3: felnőtt
4: is!
3: Emberek kulcsel gurulnak, felfoghatatlan, mi történik.
4: És
3: teljesen szürreális! Teljesen szürreális! Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyedt gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
5: De nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg fel, még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos
3: fickó. Ott, na, hozd őt! Jó, hozd őt.
4: Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is.
5: Na,
4: milyen a pálinka?
2: Szilva.
4: Egészségedre. Keresztneved?
2: Józsi.
4: Te főzted?
2: Én.
5: Józsi nem a fia amúgy a Ferinek?
2: Én csak cseprésztem. De a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
3: A bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
4: Tessék.
3: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
4: Mondta csak nem mikrofonba.
3: És ő kapja a kulcsot.
4: Józsi kisfiam.
3: Józsi kisfiam, tiéd a kulcs, nyisd ki a konténer. Nagyon jó.
4: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
3: Nagyon jó. Micsán, levetkőzik Mesztelerre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
2: Akarjátok?
3: Hogy mesztelen legyél?
1: Vagy, hát de.
3: Ja. Mesztelenül gurulnál?
5: Nem.
3: Gyerekek
5: vannak, sárnak.
3: Nem baj. Takarjuk el a szemüket.
4: Eltakarod a szemét.
5: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még csak
1: de ő szeretné.
2: Azért úgy érzem, hogy a mesztelen elég erős esélye.
3: Figyelj, ha gurulsz egyet mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odaadom.
4: Nem is a tiéd.
3: Hát ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb, nagyon jó. Már fél mesztelen.
1: Eszter, menjünk már ki.
4: Ne, ne vedd le!
3: De,
4: ne veszi a nagy.
3: Persze, hát ne viccel.
4: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a gyerekek.
5: Kedvesek.
3: Mutassátok, mert nem látom.
1: Meddig vekközött?
3: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
1: Van még rajta valami?
4: Mutasd meg az alsó gatyáját.
3: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami? Az alatt még van valami?
2: Hát azt nem akarod látni.
1: De hogy is
3: honnan nem. Tudod, te, hogy nem? Láttam én már mindent
4: csak
3: igazából.
4: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
5: Mi állunk. Az unikát a kugyárok.
1: Sajnos te sokat látunk.
3: Úgy érzem, elindult egy ilyen lici, tudod, én mesztelenre vetközöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
2: Pénzért bármit.
3: Nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
4: Hozta Baukó Éván, gyerekek!
3: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért hát nem sokat láttam meg. Nincs ilyen, hogy októberben.
2: Köszönöm szépen.
4: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
3: Így van. Figyelj.
1: Büszke lehetsz rá.
4: Ja, és nézd meg.
3: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy, ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki, mitom, levágja a nagylábúját, megeszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor...
4: Láttad a példát az előbb, ugye, a mesztelen gurulást, tudod-e hozni ugyanezt?
9: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem
5: ez
9: most egyetemen kéne lennem.
3: Wow.
9: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
3: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó.
9: Persze.
3: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
9: Én a BMR-re járok mérnökire.
5: Jó, de melyik szak?
9: Környezetmérnök vagyok.
5: Jó, akkor nem késett a semmiről.
3: Ilyen sok...
4: Szóval...
3: sok pasi között. Ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
9: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök.
4: A VBK az vörösboros.
3: Igen, azt én is ismertem az egyetemről a VBK-t.
9: Hát, vagy vanádium, borkálium.
5: Jó, szép.
3: Oda nézzél!
5: Melyik kollégista vagy?
9: Nem. Én nem vagyok kollégista.
5: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
9: Nem saját, albérlet.
3: Albérletbe
5: lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravát?
9: Persze, mindennek megvan már helye.
5: Jó.
4: Egy keresztnevet és egy gurulást.
9: Eliza,
3: de szép neved van. Eliza. Nézzük meg, mit tudnak az egyesztemisták. Add a zenét, nagyon beindult. Jöhet a zene, hangosabban. Ez az.
4: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
3: És gurul.
4: És kinyújtja a végtagjait a végén.
3: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcsoda is.
5: Ez a BMW spiritus. Ez a BMW spiritus.
3: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
4: Jó, akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
3: Tűzoltónak szerintem menjem.
4: Jó, a tűzoltónak van egy.
3: A vetkőző
4: srác kettő.
3: És a lány, nem? Csajok?
1: Egyetemista.
3: Egyetemista. Akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kioszhatunk, hogy még legyen.
5: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
3: Azt nagyon.
5: Azt nagyon.
1: Dobjuk be.
3: És csak a családtagjaink számítanak.
5: Igen.
1: Gyere ide, Benike.
5: Hozott magam egy létrát, hát most látod, egy létránál.
3: Létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsot.
1: Gyere hátra a kontinőrből.
5: De itt volt a létra, a Dunaplázából osztod a sajátot?
4: Tényleg lopott.
3: Igen, lopott a létra. Na várjál, kimegyünk. Szóval, hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-aknak már ad, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
10: Sziasztok!
3: Szia!
10: Szia, Tibi vagyok!
3: Hello, nagyon örülünk neked, Tibi! Tibi, mi
4: is létlás,
10: Tibi! Én is örült vagyok, igen.
3: Igen, honnan jöttél, Tibi?
10: Innen Pestről, Kőbányáról.
3: Min állsz, létrán?
10: Létra, persze.
3: Létre, hoztad magaddal?
10: Így van.
3: Nagyon jó, és mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
4: Akkor neked már nem kell.
3: Na most elszóltad magad, látod?
10: Hát, igen.
3: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
10: Tömegközlekedéssel.
3: Lóval.
10: Lóháton jöttem.
1: És vele járni?
4: Hogy tudna már?
3: Tudsz?
10: Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
4: De most azért semmi. 2 méter tudsz
5: de
4: menni,
5: de festőmázoló vagy, Tibi?
10: Nem, villanyszerelő vagyok.
3: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
5: Bekerültél
3: a szimpátia körünkbe, így van, még gondolkodunk.
4: Tibi maga a végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
3: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy ébredt, mit érez. Ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered.
11: Kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
4: Mitől?
3: Mitől?
11: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
1: Képen vágtad őket.
3: Igen. Nálunk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
4: Hol nyerték kulcsot?
11: Attisnál.
4: Áruló, mehetünk tovább.
3: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
11: Hú, én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
3: Igen?
11: Bekerültem.
5: De a kulcsot beszélünk most.
3: Hagyjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsa?
5: Most az enyém lesz.
11: Én már megbeszéltem a főnök úrra, megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
4: Szóval az áramot is elintéztük.
3: Azt a mindenit. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni, így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljuk, mondunk egy nevet. Mondjuk, Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy, mit érzel, mit gondolsz?
12: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
3: Bízod magadban?
12: Igen.
3: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
5: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vuduszertartás eszközöket tart.
4: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszínen.
3: Jó. Igen. Szuper. Jó, van egy kulcs, és egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e. Mit látunk?
4: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne. Ha jó. Nem megy bele, akkor...
3: Van-e feszítőd, pajszerod, van-e más?
4: Erővág.
12: Itt van a karom.
4: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert
3: köszi,
4: bele sem megy.
3: Köszi, Dávid.
1: Tovább szűkült a
3: kör. Akkor Feri, jól mondom? Feri.
12: Olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
4: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
5: Lakatos hát mesterkel.
1: Hoztál-e flexet?
4: Ez nem egy másik lakatot.
3: Nem ment bele. Nagyon jó. Másik lakatot.
4: Feri, köszönjük szépen.
3: Oké, jól van. Nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel. Te a Sebestyén. Azt a mindenét.
4: Tehát, a rokon.
3: A rokon. Nézzük meg, hogy a rokon nyitja.
5: De nem csak név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
3: Hát nyissál akkor egyet. Jó? Nézzük meg. Remeg a kéz. Konkrétan remeg a kéz.
4: Hát egyelőre ez se akarja. Azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad. Úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos...
10: Sajnos nem.
3: Sebikém, köszi. Hát ez családom belül akkor.
5: Ő vissza a kocsiba, nem sokára indultak
3: haza Balázsra. Nem minden sebesség szerencsés.
1: Vár a meleg leves.
4: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4
3: Igen.
4: Négyen? Négyen próbáltak már.
3: Még hatan vannak. Jó.
1: Vágjunk be valamit.
3: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet. Mit szólsz hozzá? Nézzük meg.
4: Na, mit érzel, Melinda?
13: Hát, nagyon izgulok.
3: Izgulsz?
13: Igen.
3: Ajajaj.
4: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
5: Melinda, nagyon gurulósnak
13: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
3: Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell. Tudod, hogy te így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
4: Hát,
3: az sem megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
4: Ne törd bele, légy szíves.
3: Azt sem megy bele.
4: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
3: Így van, a lánynak nem lesz autója.
4: Na, oké. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen.
14: Itt a nyerő kulcs.
3: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát akkor gyere nyiss egyet. Ha ott a nyerő, akkor gyere nyiss egyet.
5: Azt elmondom, hogy ezt Eliza hazaviszi, az nagyon durva nap lesz.
4: Na,
3: nagyon jó.
4: Attila már bontja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
5: Attila, csináld már, Attila!
3: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Tessék?
4: Megnyugtatta Eszter.
3: Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk.
5: Nagyon
3: tud
5: gurulni. Nagyon
3: gurulni?
5: Elegáns, nagyon elegáns, Attila.
3: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük. Hát...
4: Már látja, hogy sajnos.
3: Hát, sajnos
5: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó
1: négy.
3: Sajnos
1: utolsó három.
3: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok hát még ebben a formában. Azt öten. A mindenségit neki. Csaj, girl power van, gyerekek. Girl power van. Hogy állunk időben?
4: 22.
3: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
1: Az utolsó férfi.
3: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És ez se.
5: Pedig egy kicsit belement, a hegye belement.
3: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne? Ó, de nagy sztori lenne.
1: Minden idők legnagyobb blamása.
3: Semmég nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
4: Négyen
3: vagytok. Négy csaj.
5: Átlapul, nem is egy kulcs.
3: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
1: Most már biztos, hogy nő nyeri.
3: Most, de jó vagy, Juli.
1: Egyébként
3: Zseni vagy. Juli, Zseni vagy.
1: Kiszúltam ám.
3: Azt mondjam. Igen.
4: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
3: Igen. Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom. Már nem sír.
4: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
13: Mindig az utolsó nyerő.
3: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt
13: nagyon
3: látom.
13: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
3: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
13: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
3: Bezárják a cégeteket.
13: 100 fős leépítő cégtől
3: vagyunk. Ne csináld.
13: De.
3: Tényleg?
13: Igen.
3: És mindenki utcára?
4: Beszéltünk is róla adásban, tudod.
3: Ja, megemlítettük adásban. Igen.
13: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
3: Wow.
13: Úgyhogy,
3: és mi a jövő, vagy hova?
13: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk,
3: aha,
13: hanem egy pár hónapunk még van.
3: Oh.
13: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
3: Édesem, hát akkor ez nem mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek menne is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, de bárhol! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
13: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami 2 éve húzódik.
3: És ez nem
13: meg
3: történt
13: is
3: meg.
13: Volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk 2 éve csődben van, mi pedig nem, és a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
3: Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! Kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne-e másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta, gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
1: Nem,
3: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sír. És gurul! És gurul! És gurul! Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
13: Köszönöm szépen.
3: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki. Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
5: Kicsit füstös, mert én volt előszetve.
3: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
13: Igen.
3: Az látom. Is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele vagyunk mindennel, nem fér
5: ezzel belem. A kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
3: Bizonyám.
13: és azt mondja, hogy most melyik lányomnak adjam az autót.
3: Mit mondasz?
13: Melyik lányomnak adjam az autót?
3: Hány gyermek van?
1: Egyiknek
3: sem. Három gyerek? Mekkorák?
13: 23. 18 és 13.
5: Hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az újba, anya.
3: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek, ráadásul kirepültek már?
13: Igen, a nagyobbik már férnél van.
3: Aha.
4: És már a 13 éves is elköltözött.
1: És már az is tud vezetni.
13: Nem, ő még otthon van.
3: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogass meg az autót, simogass meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, hadd
5: hat örüljenek. Hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
3: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
13: Győrben vannak.
3: Győrben vannak.
5: Látod, nem akarták eléggé, ezért így a kocsi.
3: Igen. Na milyen jó?
13: Nagyon jó.
4: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
13: Természetesen.
4: Mi már fejbe elosztottátok?
13: Már a kulcs megnyerésének napján.
1: Mit kapnak?
13: Osztottunk, igen.
3: Mit adtál nekik?
13: A
4: papírdobozokat,
3: a lufit.
1: Viszem a lufit.
3: A lufit.
13: Egyik kolléga nem szeretné a tévét, illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
1: Hó, hát persze.
3: De jó.
1: Sorban állok.
13: Az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten... Én, másik héten a másik kolléga nem.
4: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem? Én törtem össze, nem?
3: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki de jó helyre ment volna, de így megismerve ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy. Itt is mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
4: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök, a négy fő részére szóló családi pihenés, oda is elmehettek. Úgyhogy
13: a kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
3: A családi pihenésre. Igen. Maradnak a gyerekek, igen. Mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon helyes.
13: Biztos, hogy oda négyen megyünk.
3: Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
4: Örülünk. Esz rá magad a kocsira.
0: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Az állatkert vette át a veszprémi menhely működtetését, megújul a pápa szélsárkányút egy szakasza, ingyenes egészségügyi szűrésekkel járják Veszprém megyét. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A veszprémi állatkert vette át októbertől a helyi állatmenhely működtetését. A város döntése alapján mostantól a híres létesítmény szakmai hátterével és állatgondozóival biztosítják a menhelyen élő kutyák és macskák ellátását. A tervek szerint a támogatókkal és partnerekkel együttműködve a gazdára váró állatok örökbe adását is segítik. A menhely számára új hivatalos Facebook oldalt is indítottak, ahol a védencekről és az örökbefogadási lehetőségekről is tájékozódhatnak az érdeklődők. Tudatta a veszprémi állatkert. Teljes körű felújítás kezdődhet a pápa szél sárkány összekötő út csak nem 4 kilométeres szakaszán. A Marcaltő és Várkesző területét érintő részen nem egyszerű kátyúzás lesz. Új alapréteg és aszfalt készül, megújulnak a patkák, a jelzőtáblák és a burkolati jelek is. Korszerűsítik a buszmegállókat, ahol akadálymentesített peronokat alakítanak ki. Ahol lehet, az utat is kiszélesítik, hogy az autóbuszok biztonságosabban félre tudjanak állni. A munkálatok várhatóan 2027 elején vagy tavasszal indulnak, tudta meg a megyei heti lap. Ősszel ismét több településre eljut a Veszprém-Balaton Európa Sport régiója ingyenes egészségügyi szűrőprogramja. Októberben és novemberben 12 Veszprém megyei helyszínen várják az érdeklődőket. Az első állomás Balaton udvari volt. A vizsgálatok között vérnyomás, vércukor és testösszetételmérés is szerepel. Emellett személyre szabott életmód tanácsokat is kérhetnek a résztvevők. A programmal elsősorban a kisebb településeken élők számára szeretnék könnyebben elérhetővé tenni a szűrővizsgálatokat. A további helyszíneket és időpontokat a sportrégió felületein teszik közzé, írja a Vehír. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felhő lehet felettünk, viszont melegfronti hatásra készülhetünk. Ma Veszprémben és a környező településeken is 17 fok lehet a legtöbb. Éjszakára 11 fokig hűlhet le a levegő. Jövő héten 16-17 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Többször süthet ki a nap, viszont felélénkülhet a szélmozgás is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
1: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
2: Összerezentünk.
1: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, igen. Itt meg vagy.
0: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Szép.
1: Honnan az ötlet?
0: Ettem de valamelyik nap, és nagyon ízlett.
1: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
0: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyere. Én tudom, mit akarok beletenni.
1: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
2: Kezdődött a specialitás. Ez egy érzelmi ételem, de kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
0: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
1: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
0: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy vegye, melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
2: Ja.
0: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
1: Eddig
0: jó. Azt félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhaust.
2: Mi, hogy elhordják?
0: Akkor átcsapok a kezére. Kis marhaust.
2: Igen, oké.
0: Hagyma.

0: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marha
1: nem, hús. Nem, először bedobom a hagymát.
0: Hagymát, olaj vagy szalonnát. Zsír?
1: Nem, zsíron, zsíron, még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
2: Honnan van zsírod?
1: Kicsit, tessék.
2: Honnan van zsírod?
1: Hát lekapok innen.
2: Tudod kölcsönödni.
1: Igen, leszerek egy karét.
2: Vigyel, kellene egy kis ízét, kolbászt.
1: Bedobom a...
0: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
1: Miből? Mit?
0: Amit kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogós esült a szalonna.
1: Ez nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
0: Azt kiveszed.
1: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rátomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én élni.
2: Tehát megsütött.
1: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
2: Én egy fogom... kicsit a húst előtte megízesítem.
1: Hát azt megízesítjük, és jó, bors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolajjal, sóval meglocsolom, be a sütőbe, és 200 fokon a végén, még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
0: Ez a fiú, ez tud valami.
1: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
0: Hát te nem.
2: Biztos, nem de... Az van, szóval azt, hogy elmondtad.
1: Megy ez a sebes a Ferinek.
0: Figyelj, Feri. Most mit kell csinálni?
2: Ekkor a kis csap, ilyen problémát.
0: Figyelj, Feri. Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkit.
1: Nem, vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
2: Én csak annyit szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akár meg lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
1: Jó, de ha kaptok egy fotót.
2: A cukkinitről.
1: A töltött cukkinimről.
0: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem úgy.
1: Nem röfög, ilyen már ide alá, jó, hogy nem állsz ide, basszus. Ne röfög a cukkinire, érted? Beleröfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti.
2: Okay.
1: Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
0: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukkini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
1: Nem, meg fogod ismerni. Megismered. Ott lesz mellett az én cukkini.
2: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
1: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, és a csáv egy kék dobozzal éppen.
2: Bolybás macsi kipeckölt szája, fogad háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a mi a kaporszósz.
1: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
0: hány
1: nagyon sérült lenni.
0: Hány fokon sütöd?
1: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
2: 90.
1: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet.
2: Nem.
1: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is mennyi kell.
2: A tekintetében fog sűrni.
1: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valahogy 182 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
0: 20 perc.
1: Körülbelül. Így csinálnám.
0: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
1: Hát ezért ilyen keresztkéréseket én nem
0: hát
1: tudok.
0: Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
2: Sugok, Balázs, sugok.
1: Miért emelni meg a hőmérsékletet? Beugratósan kérdez az öreg érted.
0: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom. Vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar?
1: Az, tudod, amikor a marhahús így berakod, az egy elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik, nem fehéredik ki?
0: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
1: más
0: pirítod.
1: Más lesz egy kicsit a színe. És bele a paradicsomszó, meg vagyunk!
0: Egy-egyerű
1: lesz. Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát el vagyok teljesen, azt érzem, hogy bár, ha ez megtörténik, akkor bármi megtörténik.
1: Jó.
2: Ki tudja, milyen világ jön.
0: Akik a
1: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, és húzzák be a szobádba, hülye gyerek.
2: Igen, nem, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörténik, akkor mi az, ami nem történhet meg?
1: Jó, oké, de rendben, nem. Hát
2: de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban, megborotválkozva vagy.
1: Na jó, vagy gyerekek, oké.
0: De nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
1: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
1: Kisanyám!
2: Ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj!
1: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbe vágásra?
2: Meg a keresztbe amúgy.
1: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéhezni, tudok egy kis májat vinni még.
1: Jó, hozzá egy kis májat.
0: Csomagolja kolbászból.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
1: Én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ezért megint...
3: Nem, csak így azért, nem szeretném, hogy bemész.
1: Egy kiló cukkini.
3: Tessék.
1: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe.
1: Boltba.
2: És lecsipem.
1: Kiküldöm Jean. Persze, a hátsó kertembe a berszeik
3: veszik.
1: Csak a bénák veszik cukinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukini 600 forint.
3: Egész jó, beletalált. Olyan ottan kül, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el
1: neked. Ez még nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
0: Még egy nullát mindenhova.
1: Tehér egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem vagyok az a nagy piacra járós, azért azt kell, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
0: Ez fontos, jó, hogy zöld.
1: Éretlen, Anuskám, éretlen. Hagyjon már valami éretembert, hát éretlen cukinit nem veszünk azért.
3: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kigyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyobb, de a kigyóborkánál vastagabb. Jó?
1: Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
3: Én hiszek benned. Én hiszek benned.
1: Igen? Tehát ez nem tud jó.
0: Szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba, szerintem.
3: Így ez egy nagyon könnyű étel.
1: Persze. Hát ebben
3: megalázó.
1: Hol tud ez elromlani?
0: Kezdjük ott.
2: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor ma kiderül.
1: Hol tud ez? Ez
0: árhol.
2: Beváljon elek meg kis vagyumarhát, kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéimnek.
0: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Igen. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt, hogy hívják, alod jön. A szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
1: De tényleg ennyire hülyének tűnek?
0: Nem. Tudjuk, hogy az vagy.
1: Komolyan, tehát ez a képről, hogy...
2: Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
0: Tehát 15 éve.
2: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Azt először kicsavarod
1: mindenhol. Az a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már,
2: igen,
1: Abba már sült, már minden volt benne.
2: Igen, és akkor leúzod a fóliát a legelelőjére, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted egy kicsit.
1: Igen. Nagyon fontos kérdését hallgatok, hogy jól ismernek már, hogy a főzésem melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
2: ezt
1: kicsi a
2: pénis?
1: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropéniszem?
0: Az rögtön az elején.
1: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen nálatok.
2: Hozzá átjött az üzenetet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
1: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól.
0: Na, az a cukkini méreténél fog jönni.
1: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
2: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most ehhez örülnél ennek, most megint elrontod az egészet. Igen.
1: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
2: Nézzem, kiszálltam. Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és különben is kigondolnál róla, hogy picit köcsöd van.
1: Kigondolnál,
2: soha nem is elkedtél úgy, hogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának.
1: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Mm-hmm. Jó?
2: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tettél a sütés. Feltekered azt, ami nem a mély hűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
1: Igen.
2: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
1: Jó, tehát a 250-re dobjuk
2: igen.
1: be.
2: Igen. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés felé, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
0: Akkor már mindegy. Ja. Van kötényed, meg kukta sapkád?
1: Hát
0: nincs bajban.
1: Hát ne, azért ezekkel nem készültem, megmondom. Ennyire nem ástam bele magam a konyhatechnológiát, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
0: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
2: Visszafordították a hormonjait.
1: Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és szerintem jelenleg két dolgot várunk nagyon. Az egyik az őszi szünet, mindjárt itt van. A másik pedig a Rádió 1 Top 500. Folyamatosan jöhetnek a voksok. 0620 311 111 a számunk, vagy a top500@radio1.hu e-mail címre.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Purple Disco Machine barátunk, Tino Piontek a folytatásban. Kis színes vele kapcsolatban, hogy bejelentette, hogy jön az új albuma 2027 tavaszán. Kozmotrópia a címe, annyira Purple Disco Machine-es címválasztás, imádom. Annyit lehet előre tudni, hogy az albumot a Purple Disco Machine szülei által hallgatott előadók, például a Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Vangelis vagy a Kraftwerk lemezei inspirálták főleg, illetve hát a jó kis francia, olasz és német diszkózenék. Ez a fantasztikus egyébként Purple Disco Machine-ben, hogy őt aztán tényleg nehéz beskatujázni. Félúton van a mainstream és az underground között, és hát úgy mászkál kibe a két stílusból, meg zenei rétegből, hogy mind a két helyre van kulcsa. Zseni a fickó, nagyon-nagyon szeretem, és őt hozom a folytatásban mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a hétvégi programozáshoz is. Ildi és a kisfia Pepe, egy SMS kaptam Ildi-től, éppen a Zeneháza felé mennek egy ilyen tematikus programra, és azt írta, hogy Pepe nagy kedvence Samfelt. Hát az a jó hírem, hogy beleindítjuk a következő órát. Heart Like Mine jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól James Arthur dala, folyamatosan jöttek a Rádió 1 top 500 voksok. Lizzy, ezt írtam. Hello, Márti, szeretnék szavazni Offenbach bármelyik dalára, és Fritz Kalkbrenner Back Home, hogyha kettő is lehet. Akár több is érdemes elküldeni, úgyhogy ezt is felírtam a listára, Lizzy. Köszi, hogy elküldted. Fritz Kalkbrenner, egy voks! I'm looking for ways. Emlékeim szerint egyébként ez a dal szerepelt a tavalyi listánkon is. Bárkire lehet szavazni, Rádió 1-esek az elmúlt 20 évből, kedvenc DJ, kedvenc énekesnő, kedvenc csapat, top 500 kukac radio1.hu vagy 0.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ilyen klasszikusnak számító darabok is, mint az imént Rihanna és a Diamonds. A dal, amit egyébként Sia, az énekesnő írt pár perc alatt, ha minden igaz. Csörgünk, Rádió egy, tessék.
1: Szia, Kevin vagyok, és a Top 500-ra szeretnénk szavazni.
0: Szia, Kevin, külföldi számról hívtál.
1: Igen, németből telefonálok, és a Top 500-ra szavaznék.
0: Na és kire, mire?
1: Hát a Robin Schulz és a Jasmine Thompson Song Goes Down. As the sun goes down.
0: Oké, okay, Robin Schulz, Jasmine Thompson, te adtuk ezt a voksot is.
1: És a másik dal, ami eszembe jutott, az a Sugar Daddy, amire szavaznék, a Total Big és Accent.
0: Rendben, felírtuk ezt is. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultál a listához.
1: Köszönöm szépen, és jó hallgatni titeket, és köszönöm szépen, hogy felvettétek a telefon. Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Ray Dalton dalát készítettem most be, Blood Running, a hétvégi bekuckózáshoz szól.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. David Guetta dalát indítom, jelenleg ő a világ legjobb DJ-je. A héten kijött DJ meg Top 100 szerint legalábbis mindenképpen, ez ugye közönség szavazatok alapján jött össze idén is, tavaly is ő húzta be, idén is a Guetta a győztes. Tavaly előtt a Top 500-as listánkat is megnyerte. Ez most a Never Going Home.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kozol Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
5: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
6: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
5: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
7: A harc, hát legyen harc!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
8: Bogytán az időt.
5: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Repülőróka, sugdolozó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakonyerdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a Bakonyt járva örökítették meg az állatvilág ritkán látható pillanatait. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódva november 15-éig látható a kiállítás. Uniós oltalmat kapott a Nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. Az uniós oltalommal a Nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól így Európa szinten is védett. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Sok lehet a felhő felettünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Ez a Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép délutánt a mikrofonnál. Hárspai Istvánt hallják ma is itt a Daily Mixben. Október 11-e vasárnap van, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó hétvégét is. Természetesen a folytatásban is szólnak a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek, de ezúttal sem felejtjük el a Brigittákat, hiszen ők a névnaposaink, boldogat nekik, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot a környéken. A folytatásban pedig már is Taylor Swift-tel megyünk tovább. Ez az Opalite.

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok utallévők, a Lovas Balatonfüred összekötőn október 21-ig még mindenképpen útépítés zajlik az 1-es-2-es kilométerkő között, félpályás lezárás mellett. Dolgoznak a Tihany-félsziget összekötőn a 3-as kilométerkőnél, itt kiépített terelésre számíthatunk december közepéig, és munkálatok a Balatonakali Balatonszőlős összekötőn is, ott is óvatosan. Jó utat, balesetmentes közlekedést, a folytatásban pedig jön Loy, és persze, a Golden Summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mai napon még zajlik a Siófoki Hall Fesztivál. Délután 3-tól Freestyle Dance Factory fellépését nézhetjük meg. Aztán jön a Happiness TSE Tánc Show bemutatója, Bódis Gergely László, Mester Solymász, IS bemutatója, Pár Júlcsi, Bolha Cirkusza, valamint a Párnográszt koncertje. A vendég pedig ezen a koncerten Dániel Fi Gergő lesz. Irányt el Siófok és a Hall Fesztivál még a mai napon. Itt pedig Ray Daltonnal megyünk tovább. Jön már és Shut Do It Again!

Balatoni Rádió egyik, csak igazi mai sláger, mert nagyon-nagyon szép délután mindenkinek a mikrofonnál Hárspai Istvánt hallják, és itt a Daily Mixben a folytatásban is jönnek a legjobb dalok. Alessandro Bacci, vagyis hát úgy, ahogy mindenki ismeri, Alex Kenji, egy nemzetközileg elismert olasz DJ, zenei producer, remixer, aki már több mint 100 megjelenéssel, hát régóta, 2000-es évek óta az európai elektronikus zenei szcéna egyik meghatározó alakja. Ez pedig nem véletlen, és itt tőle az újdonság szól, egy nagy kedvenc, ez már is a Bumble Le.

0: Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek, szép délutánt a mikrofonnál. Hárspai Istvánt hallják, és persze a következő órában a Daily Mix után is jönnek a legjobb dalok. Alex Warren és a Fever Dream itt lesz velünk. Kid Laroi és Justin Bieber kettős, a Stay szól majd, a Short pedig a Hertz indítja. Jön tehát hamarosan teljes egészében a Purple Disco Machine-nal közös Wonderful Life itt a Balatoni Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
5: Rádió.
2: Magyarország

Ez a Balatoni Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják ebben az órában is, és naná, hogy jönnek a folytatásban is a jobbnál jobb dalok. Alex Warren, az amerikai énekes dalszerző, aki a Fever Trimmel ott volt az első helyen Belgiumban, Dániában, Németországban, Hollandiában szinte összes slágerlistán, de Szerbiában, Szlovákiában, a svédeknél és még Ukrajnában is. Jön tehát a Fever Trimmel is.

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok, óvatosan vezessünk a 71-esen Sarkad térségében, a 43-as 44-es kilométerkő között. Munkálatok Balatonfürednél a 37-es 38-as kilométerkő között a 71-esen, de Dalsörs után is dolgoznak a szakemberek, mégpedig a 32-es kilométerkőnél. Egyébként a 71-esen több helyen munkálatok zajlanak, fokozottan figyeljünk oda. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármerre is járjanak. Itt a Balatoni Rádió 1-en pedig. Na folytatás, Kámrádé, jön már is tőle. Nahák yourself!

Balatoni Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. Idén 415 vízimentő állt szolgálatba, és csak a strandokon összesen 4370 esetet látott el. Ezek nagy része könnyű sérülés volt. 49 esetben pedig olyan bajba jutottaknak nyújtottak segítséget, aki magasabb szintű ellátásra szorult. Egészségügyi személyzettel dolgozó sürgősségi mentőhajó és vagy az országos mentőszolgálat egysége vette át a beteget és folytatta az ellátást. 2026-ban egyébként 61 strandon dolgoztak a VMS vízimentői, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik, köztük a két sürgősségi mentőhajó, 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki. 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk. A hajókon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy a strandokon. Szárazföldi egységeik összesen 68 esetben futottak ki betegellátáshoz. A segélykérések kisebb része saját segélyhívó alkalmazáson, a Balaton Helpen keresztül érkezett. Ha valaki kíváncsi a pontos adatokra, akkor irány a hírbalaton.hu. Itt a folytatásban pedig Ian Fisher és Jennifer Lopez. Ez a Waiting for Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Erős szél, eső, zápor, zivatar, ez érkezhet holnap is ide a térségbe, 20 fok alatti értékekkel, hát ilyen 13 és 20 fok közötti maximumot mérünk, meglátjuk, hogy hol érjük el, de az biztos, hogy felhők lesznek az égen, és ahogy ígértem, és mondtam, csapadék is, na meg az erős szél is befolyásol majd egy-két dolgot. Itt a folytatásban viszont tutira jönnek az igazi mai slágerek, ennek ellenére is. A folytatásban már is Shakira érkezik, Burna Boy-jal közösen, ez a VB himnusz, a Die Die.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Elköszönök mindenkitől hamarosan délután 2 óra, a terepet pedig vasárnap lévén Kis Mártinak adom át. A folytatásban ő hozza a kedvenceket, az igazi mai slágereket, úgyhogy mindenképpen tartsanak vele. Én pedig mindenkinek nagyon szép napot, jó időtöltést és rádióhallgatást kívánok, mindemellett jó pihenést, ha pedig dolgozni kell így vasárnap is, akkor jó munkát és kitartást. Hársfai Istvánt hallották, holnap délben újra találkozunk. Jön Mark Ronson és Miley Cyrus, ez a Nothing Breaks Like a Heart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, na és a társaság? Hát az igazán pedigrés, Baby Rexa, Miley Cyrus, Dua Lipa, David Guetta, úgyhogy érdemes velünk maradni. 3 órától indul a Rádió 1 Top 50, 5 órától Cookie Mix-el, After Party Show, Kívánság műsor, World is My Radio Show és Disco Sheet is lesz. Na de ne szaladjunk ennyire előre, Sam Feld barátunkat hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

rádió egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regál-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

megy, csak igazi mai sláger megy. Erikától kaptam egy top 500 voksot. Szia Márti! Most jutott eszembe, csak nem tudtam még tegnap a címét. Írjátok fel, léci, Lost Frequencies, Live It All. Csak mert szeretem. Mi is nagyon szeretjük, és húztam már is a strigulát.

50-es listánkon jelenleg hanyadik ez a dal? Lost Frequencies, Live It All, és ahogyan ígértem, Kemred barátunkat is hozom, Be Mine. Jó hétvégét a Rádió 1-jel!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene, indul a slágerlista Györke Attilával, 5 órától Kuki Mix-el, a vidám francia fickóé lesz a stúdió egészen este 7-ig, ja nem 8-ig, akkor indul majd a diszkosít, aztán a World is My Radio Show. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szava!

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermek.

Most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Rehab in

után egy kanadai DJ hölgy, blond is, 38. a Walking on a Dream. 2015 óta ad ki dalokat blond is, az első zenéi ezeknél egyébként sokkal, de sokkal sötétebbek voltak. Ma már másképpen látja a világot, van családja is, és nagyon sokat jár Indiába is meditálni, és azt mondta, fel kellett fedeznie önmagát. Blond is készítette a remixet az Empire of the Sun Walking on a Dream című dalához, és a rádió egy top 50-ben a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió egy
1: Top 50. A 36.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó zenekar kíséri. Na, ő mondta, hogy ezután a dal után jött arra rá, hogy a jövőben is énekesnőkkel kell dolgoznia. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól itt a Rádió 1-en,

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Robi.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
5: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
6: Ahol!

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódva november 15-ig látható a kiállítás. Uniós oltalmat kapott a Nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. Az uniós oltalommal a nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól így Európa szinten is védett. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Repülőróka, sugdolozó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakonyerdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a bakonyt járva örökítették meg az állatvilág ritkán látható pillanatait. Sok lehet a felhő felettünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 28.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Liberal Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Liberal Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

igéje. Nem sokára lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek milyen zene tetszett az elmúlt 20 évben, tessék elárulni nekünk, mi nagyon szépen köszönjük. Én pedig most itt a Top 50-ben a heti listánkon mutatom, hogy mely dalok vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Live It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart. Selena Gomez, pont az előbb énekelt Single Soon, ez a 24. 23.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50-ben.

Rádió 1, ez a Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20. Az imént hallott Kamraddal a Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: a rádió adjan. A Top 50-ben a Sleep Tonight a 17. helyen szólt Samfeltől, Switch Disco-tól és Rehab-től. Innen megyünk tovább, 16. Ray Dalton és a Blood Running. A 15. Martin Garrix-től a Butterflies.
1: Rádió egy Top 50. A 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal úgy is,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 13.

0: volt energikus dance slágereiről, úgyhogy ez a dal még így ősszel is képes visszahozni a nyári bulik hangulatát. Szóval, hölgyeim és uraim, nincs melankólia, jó hangulat van, ez a Rádió 1, és ez egy új kedvenc, a hatodik helyen.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

out of my head. Nyolcadik BB Rexa, Faithless és a New Religion. Hetedik Taylor Swift és az Opal Light.

Senfeld, Hearts Like Mine, 5. Camrad, Be Mine, 4.

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamran, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Három nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre Művelődési Központban és a jegyértékesítési felületeken.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
8: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
9: Egy ilyen be.
8: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
10: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
8: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
10: Szomharisnyában.
8: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, hófehér nagyon...
9: Hófehér pólóba.
8: Hófehér pólóba, farmerba.
9: Fehér ing legyen.
8: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Repülőróka, sugdolozó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakonyerdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a Bakonyt járva örökítették meg az állatvilág ritkán látható pillanatait. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódva november 15-ig látható a kiállítás. Uniós oltalmat kapott a Nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. Az uniós oltalommal a Nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól így Európa szinten is védett. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Sok lehet a felhő felettünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hetven Jorsznál, szépen köszönöm! Ezután egy a szerelmes üzenet. Szia Koki, mai üzenetem kicsi szívemnek. Jó lány voltam, szót fogadtam, ettem, ittam és lazultam. Egy rossz volt ma ebben, hogy egyedül kellett megtennem. Este válak szokás szerint, tegnap is, ma is, holnap is, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó kislány volt, na ez jó, az jó. Oh, érkezik a kevés DJ Müzsel. Oh, és Jamaican, bam bam. Angyali Maximel is, son, burizunk.

Rengeteg jó kis zene hoztam nektek ma, és küszöm, de olvasom egy pár üzenet most, jó? Az egyik SMS itt szól, Davidnak üzenném, hogy szeretem, Livi ezt írta. Jó van, Livi, ezután. Szia, szeretném kérni egy jó dalt a szerelmemnek, és szeretném azt üzeni neki, hogy nagyon szeretem, és hogy jobban, rosszban mellette leszek, és hogy mindennél jobban szeretem, és hogy ő a legfontosabb az egész világon. Gabor vagyok, ezt írta. Jó van, Gabor. Sok-sok boldogságot kívánok nektek. Hoppá, mondtam, hogy osztam nektek rengeteg jó kis zené. Itt van egy harmadik bizonyíték. Vigyázzatok, én egy kerek. Ez egy régi dal, Fugees-től, ulalala. És 2026-ban ez itt szólanak, fiúk. És kifeldolgozta, elmondom, Ruiz Krell. Oh yes, my friend. Oh yeah, yeah, my accent is so good, eh? Ah, Ruiz Krell. Ulalala, imádni fogtak és küszöm. Olalalalalala, nem olala, nem ulala. Ulala, ulala. Hangerő maximális salanok, fiúk. Bulizunk egészen 19 óraig After Party Show itt a Rádió 1-en. Oh yes!

megnyerni, és még egyszer hangsúlyozom, jövő héten a Rádió 1 Top 500, ha jól tudom, ha? Hú, lehet szavazni, melyik a kedvenc dalod? Cookie, Kernel, Fire, ha? Csak mondom valamit. Ha mondjuk sokan nyertek, hogy tetszik az új zenékre, és most le fogom játszani. Előtte egy üzenet, szia Cookie, gratulálok a Nagy Mangni, oda még egyszer, Nagy Mangni csapatnak, a mai győzelemért jújú voltam. Jújú, nagyon jó! Már csak kéne neked győztes. A Rádió Top 500. Belül mondanám is vezető, hogy hölgyeim és uraim, kiderült, hogy 2026-ban itt a Rádió 1-en melyik a kedvenc dal? Cookie Kernel, Fire. De jó lenne. Na még egyszer hangsúlyozom, tényleg nyugodtan lehet szavazni, melyik a kedvenc dalod. Minden infót van a radio1.hu-n, vagy kicsit segítek, SMS-en lehet szavazni, e-mail, Viber, SMS, e-mail, Viber, SMS, e-mail, Viber, megállt a lemeze. Tessék? Applikáció, nem tudom, nem akarom mondani butaság, azért nézzetek minden az infó, ott van a www.radio1.hu-n, hamarosan a Radio 1 Top 500, és most jön a karasát zeném, Cookie Kernel, Fire!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termékvásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
6: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
8: Egy ilyen be.
7: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
9: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltásra. Anna?
7: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
9: Szomharisnyában.
7: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, hófehér nagyon...
8: Hófehér pólóba.
7: Hófehér pólóba, farmerba.
8: Fehér ing legyen.
7: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódva november 15-ig látható a kiállítás. Uniós oltalmat kapott a Nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. Az uniós oltalommal a nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól így Európa szinten is védett. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Repülőróka, sugdolozó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakonyerdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a bakonyt járva örökítették meg az állatvilág ritkán látható pillanatait. Sok lehet a felhő felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mondtam nektek, lennek fiú 19 óraig mixerek nektek az igazi imai slágereket, ez az kukikám, és lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ra. Na, és az idik SMS itt szól. Hello, Kuki! Ma is szavazok a Top 500-ba, Avicii Night, a kedvenc DJ-m, köszi Johnny. Oké, felértünk Johnny-kám, és köszönöm szépen, szóval még egyszer hangsúlyozom. Tudok szavazni még a kedvenc dal, mert igen, hamarosan kiderül, ki lesz a number one. Például Alex Kenji, Bambole, ő volt a number one a Rádió 1 Top 50, délután György Attilával bizony, és ezt játszom nektek, jó? Alex Kenji, Bambole, állj a pracinogulat, nincs mese!

La Bonita. Az egyik legendobb sláger Madonna-től, és 2026-ban ez itt szól. Jöjjön akkor Nari és Steve Tosi, Essa Bonita. Még egyszer mondom, Es Bonita, jobban mondva. Madonna.

0: Zi mai slágereket, és érkezik Axan Don't Leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle
4: pák.
3: Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
8: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olaszcsempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Rudzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom,
10: kettes
9: már nem sír.
10: Igen? Jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
11: Mindig az utolsó a nyerő.
9: Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom,
11: nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
9: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
11: Igen. Győrből érkeztünk.
9: Igen.
11: Kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
9: Megemlítettük adásba. Igen.
11: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
9: Wow.
11: Úgyhogy,
9: és mi a jövő, vagy hova?
11: Hát igazából még nem tudjuk. Pár hónapunk még van.
9: Oh.
11: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
9: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jaj, de bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tartál! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne mert másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
12: Nem,
9: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sír. És gurul! És gurul! És gurul! És nagy gurul! Fruzsi egyszerre sír! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
11: Igen.
9: Az is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
10: Örülünk. Esd rá magad a kocsira!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
13: Rádió 1-en.
2: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
13: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Három nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre Művelődési Központban és a jegyértékesítési felületeken.
7: Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Repülőróka, sugdolozó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakony erdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a Bakonyt járva örökítették meg az állatvilág ritkán látható pillanatait. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódva november 15-ig látható a kiállítás. Uniós oltalmat kapott a Nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. Az uniós oltalommal a Nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól így Európa szinten is védett. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Sok lehet a felhő felettünk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi mai

0: Spooky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó egyfagyat esetleg, vagy csisztok, a van a túlsó végén, itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Zsuzsi vagyok.
1: Zsuzsi, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden oké. Okay.
1: Mit jót csinálsz, azon kívül ott telefonálsz?
2: Én most éppen vacsorát főzök.
1: Ó, mit?
2: Én borsó főzeléket fasírtal, most ez lesz a menü.
1: Jó hangzik, habzik a szám, ez jó jel, én akkor már én is eslettem. És kivel fogsz vacsorázni?
2: A férjemmel, várom haza, ő még dolgozik.
1: Ja, dolgozik, jó van, vasárnap is, az igen.
2: Igen.
1: Kemény, jó van. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Alex Warren-től a legújabb számát.
1: Oh yes, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A páromnak, hogy már nagyon várom haza.
1: Jaj, kis cuki, jó van, ijazik neked?
2: Hát igen, azért itt a hétvége, én itthon vagyok, de ő dolgozik.
1: Hát jó, hát valamikor dolgozni is kell.
2: Ez igaz.
1: Na jó van, akkor jó étvágyat nektek, kellemes estét.
2: Köszönjük szépen.
1: Legyél tűzéjáték, és ennyi, oké?
2: Oké, köszi.
1: Köszönöm, hogy hívtál, ciao.
2: Ciao.
1: Érkezik a legújabb Alex Warren nálunk, ez az kukikám. Szám címe, Fever Dream.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Gyerekek, hihetetlen, de igaz, szerintem 3 hetet nem hívott minket Viktor. Viktor, itt vagy?
2: Na, jó estét kínálok.
1: Már elkezdtem izgulni, hogy vajon mi történik veled? Elutaztad vagy? Mi történt?
2: Köszönöm
1: veled?
2: Szépen, rossz pénz nem vészel. Nincs semmi különös. Sokat dolgozom, fáradt vagyok.
1: Sokat dolgozol, fáradt vagy. Jó,
2: akkor igen.
1: Most is dolgoztál, vagy nem?
2: Így van. Ajaj.
1: És ma este is dolgozol, vagy pihensz?
2: A villanynak mindig ott kell lenni mindenhol. Hát most pihenni fogok, mert tényleg fáradnak közben.
1: Jó van. Na, azért hívtál engem, hogy szeretnél kenni egy dalt, ami nagyon jó. Gratulok neked, legújabb Lost Frequencies, kis belga DJ. Aztán címe Elvirat, kinek szeretnél küldeni?
2: Mindenkinek, aki pihenni szeretne, és akkor lassabban járt. Altatóként fogjuk használni.
1: Ezt most nem értettem, hogy mindenkinek, aki szeretne pihenni, igen?
2: Lassú tempóval jársz, hogy altatónak tudjuk használni.
1: Jó, értem. Hát figyelj, vasárnap este van, azért ez erről szól, hogy pihi, szóval jó pihit kívánok neked, köszönöm szépen, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao! Érkezik te legelegújabb a Lost Frequencies nálunk, a szám címe Live It All. Jól mondtam? Ha, kakukika, mindíts be!

0: a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Sziasztok, Kitti vagyok, szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, melyiket? 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, melyik számot?
2: 15-ös, légy
1: 15-ös. Az Alex Kenji Bamboléz, jó lesz?
2: Szuper,
1: na,
2: király.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimat szeretném küldeni, és mindenkinek, aki szereti ezt a jó kis számot.
1: Oké, mondjuk ez egy jó kis latin zene, ez nagy divat. Szóval szerintem sokan fognak körülni, jó?
2: Biztos vagyok benne én is, nagyon szépen
1: én
2: köszönöm.
1: Én is, én köszönöm, a telefonáltál, jó legyél!
2: Köszönöm,
1: ciao, ciao, szia! Érkezik az olasz DJ, pedig spanyolongulat, Alex Kenji, Bambolé, itt a Rádió 1-en. Nem Bambola, hanem Bambolé. Vagy mi volt az a Gypsy Kings? Bamboléo, ja, Bamboléo. Bambolé csak, jó? Oké.
0: Okay. Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy pörgős, kedves, vidám hallgató. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kristóf vagyok, itt van velem Gergő.
1: Kristóf és Gergő, jól vagytok, minden oké?
2: Vagyunk végig, Kuki, te jól vagy?
1: Ne, én jól vagyok, mint mindig. Na, merre mentek, kocsikáztok most?
2: Kocsikázunk, kimaradunk.
1: De merre mentek?
2: Szolnok fele, tegnap ott voltál, hallottam.
1: Igen, igen, ott voltam. Milyen nem voltál a buliban?
2: Nem, csak hallottam.
1: Legközelebb gyere, jó?
2: Legközelebb leszünk, Kuki.
1: Jó. Kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Dracula? Kinek szóljon?
2: Mindenkinek, legyen mindenki szerencsés.
1: Ez egy szép üzenet, köszönöm szépen a telefonát el, és jó utat, vigyázzatok magatokra, jó?
2: Köszönöm szépen, Kuki.
1: Ciao, szia.
2: Tumi.
1: Hello. Érkezik akkor, a szem címe nagyon jó, Dracula. Ez pont jó. Aliap, Kuki kell, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, és már régóta nem hívott engem. Tényleg, hova tűntél, Gizmo? Halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na, hova tűntél? Legalább egy hónapja nem hívtál engem.
2: Mindig próbálkozok, csak nehéz téged elérni.
1: Ja, értem. Viszont most sikerült neki, ennek nagyon örülök. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Ez Taylor Swift-et.
1: Például Apple Eye-t a legújabb, ez jó neked?
2: Jó, persze, köszönöm szépen.
1: Igazán is, mit? Én köszönöm, hogy hívtál, és kinek szeretnéd küldeni, szabad tudni?
2: Vivinek, Nikinek, Józsinak, Reginának, Anikónak, neked, családodnak.
1: Köszi.
2: És Szikora Tabácsnak.
1: Oké. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét, köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, jó?
2: Kuki,
1: ciao, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat, most igen, egészen 21 óraig, este 9-től érkezik, jó, az Geri. Mielőtt közelebb jövő héten találkozunk 17 órakor. Vigyázzatok magatokra, kelemes hetet kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scanning Agent Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak.
5: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
7: Egy ilyen be...
6: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
8: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
6: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
8: Comharisnyában.
6: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon,
7: hófehér
6: nagyon...
7: Hófehér pólóba.
6: Hófehér pólóba, farmerba.
7: Fehér ing legyen.
6: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forrócsok is bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Szenteket és szent helyeket ábrázoló kis grafikákból nyílt kiállítás az Ajkai Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódva november 15-ig látható a kiállítás. Uniós oltalmat kapott a Nivegyvölgy neve és az innen származó borok eredete. Az uniós oltalommal a Nivegyvölgyi borok földrajzi eredete mostantól így Európa szinten is védett. Több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak a napokban a megyében. Somlóvásárhelyen például egy személyautó gyulladt ki, óvatosságra figyelmeztetnek a szakemberek továbbra is. Repülőróka, sugdolozó varjak és morcos béka is feltűnik a Bakonyerdő különleges természetfotóin. Az erdőgazdaság munkatársai a Bakonyt járva örökítették meg az állatvilág ritkán látható pillanatait. Sok lehet a felhő felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: Disco!
12: Disco! Disco! Disco!
13: Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
14: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdem a publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a Rádió 1-en csak igazi mai slágerben, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
15: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azzal kezdem, hogy azon túl, hogy Bárány Attila vagyok, köszönetet szeretnék mondani, a tegnap esti hajógyári klasszik és a Personal Jesus vs. Csivészek fergeteges volt, köszönöm.
14: DJ Junior vagyok, szavaztok én is, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción, tartsatok velem. Hypatol lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Zsuzsók, Celinák, Csákok, Hontok, Tódorok, Taszilók és Zinák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Nánási Anna Mária és Sisa Gyula Miklós a biztonság B-középből, valamint Kusda Patrik. Isten értesi az ünnepelteket!
1: Én csak annyit akarok mondani, hogy november 7-én Made in Italy Party Budapesten egy csomó remixet, bootleget készítettem, és ezek folyamatosan egyébként kerülnek ki a YouTube csatornán, és ott exkluzív módon fogok jó néhányat játszani, amely csak ott kerül majd bemutatásra. Köszi,

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínnel a diszkosít a Rádió Egyen, hamvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én DJ Junior is, 3D-ben vagyunk, mint hogy leszünk majd diszkosít Legends-el, október 24-én, vésétek be ez a következő dátum, Békés Csabán a Nagy Fesztiválon fogunk játszani.
1: Állítólag 22-15-kor kezdek, azt nem tudom, a többiekkel mi lesz, de utána úgy megyek, mint a egyébként, ezt miért nem számoltuk ki idáig, hogy akkor pontosan hány órát játszunk, mert ha jól számolom, akkor kb. 1 óra 15 perc, amit le kell nyomni. Nagyon jó, mert akkor pont oda fogok érni majd Sződre.
0: Most pedig már is megyünk tovább az úriemberrel, aki már több mint 20 éve producer társam, a háttérben Roberto Vin is, jó magam, hamvai PG, jön a sebek mélyén, a Rádió Egyen csak igazi, ma is láger megy, a Diszkosít Rádió Show-ban. Sződülök is.

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban.

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, mai sláger meg diszkusi Radio Show DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem, Hanvai Pícsivel.
1: A jövő héten 3 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés. Tudjátok, hogy időről időre tisztelgünk a régi bulik előtt, és kb. 2 havonta csinálunk egy Dark and Blue-t, vagyis funky partit. Október 16-án pénteken egy ilyen lesz Budapesten, és ezen este 10-től játszom Jovánnal egymást fél óránként váltva zárásig. Szombaton pedig először a kedvenc klubomba látogatok Győrbe, és onnan megyek át Sopronba, ahol idén másodszor és egyben utoljára állok, lejátszok mögé. Bőve információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Ha már régi bulikról meg zenikről beszéltünk, akkor Magyarország első számú technoklubja volt, de 1995-ben nyitott, Club Speed a neve, és ezt minden évben egyszer nagyon megünnepeljük. A szülinapot most a 31. lesz a sorban, majd december 27-én készüljetek, hamarosan kikerül a rajongói oldalamra az esemény. Régi zenék és régi buli után, na ná, hogy jó magam, Hanvai PJ egy újdonsággal jövök, jön a vadonatúj Cascade, amely a 2026-os év egyik legnagyobb

0: Eddig születésnapunkat.
1: Durva lesz nagyon, Pécsen lesz a pénteki nap, és szombat pedig Budapesten, a fővárosban, és hát tavaly ugyanezt a kombot nyomtuk, tök ugyanígy péntek szombatra, akkor a 20-at ünnepeltük, idén még nagyobb bulira számítunk.
2: Most pedig már is menjünk tovább, Hayden és Jó magam által kreált jubileumi Dream of My Life-val, a csodálatos okát Dukai Reginának köszönhetjük itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is slágermegy a Diszkosi Trédio Show-ban.

0: az rádió, csak igazi van slágermegy és diszkos itt Radio Show, 3D-ben vagyunk. Egyébként van YouTube csatornánk, ott elérhető az összes mix, ez az adások csatorna, és van egy másik YouTube-al az összes remix és saját felvétel, diszkos itt videoklip megtalálható. Na, oda fog kikerülni majd a Szória vadonatúj dalunk, hogyha végre teljesen elkészül, és Németországban meg tud jelenni majd a kislemez is, ahogy szoktuk mondani, és utána jön hozzá a klip is a csatornára.
1: Hát én nem zenei hírrel jövök. Neked nem áll jól a festés, megőszültél ebbe a pár napba.
0: Szürkére festettem mindent, meg magamat is.
1: Hát látszik is rajta.
0: Ezek itt festetik magát, én meg csak játszom az igazi mai slágereket. Jön Jonas Blue itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: Tehát Sopronba, ahol idén másodszor és egyben utoljára állok a lejátszók mögé. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam, azzal búcsúzom, hogy holnap este én játszom majd itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
1: Amvai Pidzsi lupolt, úgyhogy hosszan beszélek. A YouTube-ra kikerül minden DJ Junioros, három új tartalom is, folyamatosan az elkövetkezendő két hétben. Egyébként tegnap kikerült az Andrea Bocelli féle Caruso DJ Junior remixe, ezen kívül a Facebookomra kikerült a rajongói oldalra az összes nyáron készített remixem, plusz a Day by Day is, úgyhogy én ezzel búcsúzom, holnap este 8-kor új hét, új élmények, természetesen jövünk. Szavaztok, DJ Junior voltam.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, a jövő héten én el leszek utazva, ami azt jelenti, hogy nem leszek itt, legalábbis a hétvégén, de rendületlenül teszünk minden este 8 és 9 óra között a Rádió 1-en a Diszkosít Rádió Show-val. Ezzel búcsúzom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
1: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült. Tame Impala és a Dracula. Itt a rádió, egyen a World is Mine Radio Show-ban. Let's go!

0: szólított be nekünk 2026 őszén. Ez volt a Gotta Be a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox a lemezjátszóknál is jön Calvin Harris.
1: Calvin Harris évről évre bebizonyítja és megmutatja nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj trackjét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Frequencies, Leave It All, a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Luther Vandross óriási klasszikusa, a Never Too Much, amit én nagyon-nagyon szeretek, és készítettem belőle is egy saját verziót, és folyamatosan az van, hogy kéritek tőlem hétről hétre. Ez egy kicsit ilyen house-osabb, egy kicsit újabb vibe-ot kapott az egész. Talán azt hiszem, hogy most éred be leginkább 2026-ra. Jöjjen tehát tőlem a Never Too Much egy saját verzióban. Itt a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban.
2: I do remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings.

0: csomó vadonatúj zenét, mellettem Wilcox lemezjátszói mögött, imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zenéket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Tug the Town, ami egy óriási track lesz tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird is My Radio Show rezidense készített egy saját verziót. Nekem nagyon tetszik, ezzel kicsit ilyen puffogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható így a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Tug the Town, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox-szal mind a ketten maradunk itt a stúdióban, ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Galili vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, még egy órán át Wilcox a lemezjátszói mögött napjaink a jelenkor nagy-nagy dancslágereivel. Martin Garrix és Ed Sheeran közösével indul a második kör, hajrá!
2: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dancezenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Stay.

0: Itt a Rádió Egyes, a World is Mine Radio Show. Vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött Blond is érkezik, és a legelső Billboard Number One dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új trackje abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a World is My Radio Show Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundant, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a Word Is Mine Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom. Indulj

0: Aztán Brick Lake is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, mi jön most.
1: Ebben az órában a tőlem megszokottnál talán kicsivel kevesebb pörgős, dörgős, igazi mély dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen mutatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson, talán nem is hagyhatnám ki. A vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni. Losing Focus itt a rádió, egyen a Bird Is My Radio Show-ban.
2: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay. Open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay.

0: Rádió 1-en. Mind a két mai Wilcox szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: ajánlom mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenélsek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Bird Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Walking on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Bricklék a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Szerintem Bricklék a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band itt a Where Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodrultak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország

Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és vannak igazi nyárvégi hangulatú dalok. Na ez a most érkező zene abszolút ilyen. Jó kis modern 2026-os popdance. Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

slágermegy.

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!